0: híred a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Like a moth to a flame, burn

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Csökkent a költözési kedv Magyarországon, hamarosan indul az őszi róka vakcinázás, változóan felhős idő várható. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Csökkent a költözési kedv Magyarországon, tavaly kevesebben váltottak hivatalosan lakcímet, mint egy évvel korábban, és 2015 óta csak 2023-ban mértek ennél alacsonyabb aktivitást. A Központi Statisztikai Hivatal szerint a megye határt átlépő mintegy 115 ezer ember csaknem fele Budapestre vagy Pest megyébe költözött. Utóbbi 26 ezer, a főváros pedig 25,5 ezer új lakót vonzott. A központi régión kívül Fejér, Györmoson, Sopron és Bács-Kiskun volt a legnépszerűbb célpont. Október 3-án kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyében zajlik majd az immunizálás. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki. Az érintett térségekben ez idő alatt ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben, közölte a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal. A tájékoztatás szerint idén két veszettség esetet mutattak ki. Felmérték, hol szeretnek a legjobban és hol a legkevésbé bringázni a kerékpárosok a Balaton körül. A Magyar Kerékpáros Klub két évente kéri ki a bringások véleményét a tó körüli útvonalról. Idén több ezer értékelés és 770 konkrét észrevétel érkezett. Az eredményekről Kádár Melindát, a Kerékpáros Klub szóvívőjét kérdeztük.
2: Óriási változás nem történt az elmúlt időszakban. A legrosszabb állapotú szakasznak fonyódott jelölték, viszont egy szakasz sokkal jobbra értékelték, mint két évvel ezelőtt, ez pedig a Szigliget-Balaton-Ederics között is, amit a nyáron újítottak fel, nagyjából egy 3 kilométeres szakaszon. Pozitív fejlődés, de ez nagyon minimális ahhoz képest, hogy mire lenne szükség.
1: Mintegy 10 000 fogyatékossággal élő gyermeket és családtagjaikat várják jövő kedden a fővárosi állatkertbe. Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége 34. alkalommal rendezi meg a sérült gyermekek napját. Az esemény keretében látványetetések, interaktív foglalkozások és színpadi műsorok várják a résztvevőket. A rendezvényen 1992 óta csaknem 200 ezer fogyatékossággal élő gyermeket láttak vendégül. Változékony időre számíthatunk, ma a napsütés többször zavarják, majd megnövekvő gomoly felhők. Elszórtan alakulhat ki csak kisebb eső, zápor, az ország nagy részén száraz időre van kilátás. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, a legmelegebb órákban 20-27 fok várható, keleten mérhetjük majd a magasabb értékeket. Holnap többfelé párásan, ködösen indul a nap, viszont napközben csak átmenetileg növekedhet meg a felhőzet, 22-28 fok várható majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Elkészült a Magyar Kerékpáros Klub felmérése. Megújul a Jézus szíve plébánia. Rákkolóniát találtak a Tiszában. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 18-a van, péntek. Felmérték, hol szeretnek a legjobban és hol a legkevésbé bringázni a kerékpárosok a Balaton körül. A Magyar Kerékpáros Klub két évente kéri ki a bringások véleményét a tó körüli útvonalról. Idén több ezer értékelés és 770 konkrét észrevétel érkezett. Az eredményekről Kádár Melindát, a Kerékpáros Klub szóvívőjét kérdeztük.
2: Óriási változás nem történt az elmúlt időszakban. A legrosszabb állapotú szakasznak fonyódott jelölték, viszont egy szakaszt szeretnék kiemelni. Sokkal jobbra értékelték, mint két évvel ezelőtt, ez pedig a Szigliget-Balaton-Ederics közötti, amit a nyáron újítottak fel, nagyjából egy 3 kilométeres szakaszon. Pozitív fejlődés, de ez nagyon minimális, ahhoz képest, hogy mire lenne szükség. Azt várjuk és azt is kérjük, hogy most már érdemi beavatkozások történjenek a balatoni bringakör kapcsán. Ez ügyben mindenképp egyeztetni fogunk az érintett illetékesekkel.
1: Egészségügyi szűrővizsgálatokon vehetünk ma részt a város két pontján is. Az Európai Mobilitási Hét és az Egészséges Zalaegerszeg program keretében egészségpontokat alakított ki a Viva Plazma és a Magyar Vöröskereszt. Az egyik az Ártmoziban van, ahol vérnyomás, vércukor és testösszetételméréssel, dietetikai tanácsadással és egészségügyi kvízekkel várják az érdeklődőket. A másik egészségpont pedig a Zete stadionnal szemben, az október 6-a tér 19-es szám alatt van, ahol testsúly, testmagasság, testösszetétel és csontsűrűség mérésre, továbbá színlátás, látásvizsgáló tábla és bokakarindex vizsgálatra van lehetőség. Ezt írja a közösségi oldalán a polgármester. Balajt Zoltán posztja szerint érdemes mindkét állomást felkeresni és a két helyszín között gyalogolni, hiszen aki mindkét egészségpontot teljesíti, az ajándékot kap. Fehér rendszámot kapnak a plug-in hibrid autók. November végétől ugyanis zöld rendszám kizárólag a tisztán elektromos autókon lehet. A hibrid járművek tulajdonosainak pedig november 30-áig kell lecserélniük az autójuk rendszámát. Erre hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán a Zalavár megyei kormányhivatal. A posztjuk szerint az autósok két lehetőség közül választhatnak. Vagy új rendszámot kérnek, vagy megtartják a régit, amit egy új fehér alapszínben gyártanak le nekik. Az új rendszám 11.000 forintba kerül, és ebben az esetben egy új forgalmit is ki kell fizetni, a régi rendszám újragyártása pedig 16.000 forint. A rendszámokkal kapcsolatos ügyintézésre a Lenti, a Letenyei, a Zalaszentgróti, a Keszthelyi, a Nagykanizsai és a Zalaegerszegi járási hivatal kormányablakaiban van lehetőség. A pince és a tetőszerkezet felújításával folytatódik a Jézus szíve plébánia épületének korszerűsítése Szolnokon. Írja a szoljon.hu. A mostani munkákra 20 millió forint támogatást kaptak. Jelenleg a korábban kihasználatlan alaksort teszik rendbe, ahol közösségi teret alakítanak ki. Kitakarítják a pincét, megerősítik és rendbehozzák a régi téglafalakat, emellett újjáépítik a tetőszerkezetet is. Amint egy 120 éves épület teljes felújítása 2023-ban kezdődött saját forrásból és a Váci Egyházmegye támogatásával, majd állami pénzt is kaptak a folytatáshoz. A munkák több ütemben, a rendelkezésre álló forrásokhoz igazodva haladnak. Az épületen legutóbb az 1970-es években végeztek nagyobb felújítást. Különleges ráktelepre bukkant egy martfűi búvár a Tisza medrében, tudta meg a szoljon.hu. Merülés közben egy sekély mélyedés peremén sorakozó üregekre figyelt fel, amelyekből több rák is előbújt. A kolóniáról videófelvételt készített, amely alapján

0: Valószínűleg kecskerákok élnek a folyó ezen részén. A kecskerák Magyarországon őshonos és védett faj. Természetvédelmi értéke egyedenként 50 ezer forint. A felfedezés azért is figyelemre méltó, mert a hazai vizekben több idegenhonos rákfaj terjed, amelyek az őshonos állományokra is veszélyt jelenthetnek. Nem változott érdemben a gazdatársadalom kor összetétele az elmúlt 3 évben itthon. Derült ki az Agrárium 2026 előzetes adataiból. A képzettség terén ugyanakkor kedvező trend figyelhető meg. Mondta rádiónknak Tóth Péter, a KSH természeti erőforrás statisztikai főosztályának vezetője.
1: A gazdaságirányítóknak a 37%-a az 65 évesnél idősebb, ugyanakkor a fiatal gazdaságirányítóknak az aránya az továbbra is 10% alatti. Folytatódott az az örvendetes növekedés, hogy a felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezőknek az aránya az továbbra is nőtt. Most már minden 8. gazdaságirányító felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezik, és 48%-a csökkent azoknak az aránya, akik mezőgazdasági képzettség nélkül irányítják a gazdaságukat.
0: Közbeszerzésen választják ki a Szolnoki Vízilabda Akadémia tervezőjét. Számolt be a szoljon.hu. A Magyar Vízilabda Szövetség a Tiszaliget egykori kempingének területén hozná létre a komplexumot. A 4000 négyzetméteres épületben 100 férőhelyes szálloda, étterem és egészségügyi központ is helyet kapna. Az akadémia elsősorban az utánpótláskorú sportolók fejlesztését szolgálná, de a felnőtt válogatott is használhatná. A helyszín miatt vita alakult ki. Egy helyi civil szervezet a zöld terület beépítését és a növekvő forgalmat kifogásolja. A Vízilabda Szövetség szerint a környezeti terhelés csekély lenne. A kivágott fák helyett újakat ültetnének. Ősszel is folytatódik a Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonal felújítása, jelezte a szoljon.hu. A munkák miatt november elejéig több ütemben vágányzárakra is szükség lesz. Jelenleg Cegléd, Pilis és Albert Tirsa térségében dolgoznak. Pilis és Albert Tirsa között közel 9 kilométeren újítják fel a pálya ágyazatát. Albert Tirsán egy vasúti átjárót is átépítenek és kitérőket cserélnek. Korábban Abonynál sín és ágyazatcserét, valamint pályaszabályozást végeztek. A felújítással a sebességkorlátozásokat és az ezekből adódó késéseket csökkentenék. A vonalon egy átlagos hétköznap mintegy 50 ezeren utaznak. Leonardo da Vinci tervei alapján készült szerkezetekből nyílt kiállítás a szolnoki Reptárban, számolt be a szoljon.hu. A Zseni műhelye című tárlaton 34 olyan modellt mutatnak be, amelyeket a reneszánsz mester fennmaradt rajzai és vázlatai alapján készítettek el. Látható többek között repülőszerkezet, szárnyas bicikli, óriás számszerii, daru és nyomdagép is. A kiállítás Leonardo feltalálói munkásságát helyezi középpontba, a szerkezetek mellett 9 festményének reprodukcióját is bemutatják. A több országot megjárt tárlat november 1-ig látogatható Szolnokon. A szolnoki Versegi Ferenc könyvtár is csatlakozik a kulturális örökség napjaihoz. A honlapjukon számoltak be róla, hogy szeptember 19-én szombaton lesznek vezetett séták, ahol a Kossuth tér és a könyvtár épületének történetét ismerhetik meg a résztvevők. Bemutatják a könyvtár 471 éves dokumentumát és más régi könyvkincseit is. Emellett interaktív szabadulójáték, Jásznalkun-Szolnok megye értékeit bemutató családi játék és könyves beszélgetés is várja az érdeklődőket. Reggelivel, reggeli tornával és különböző programokkal várták a kerékpárral érkezőket szeptember 16-án szerdán a szolnoki Kossuth téren. A kezdeményezés célja ezúttal is az volt, hogy a kerékpározást népszerűsítsék, és felhívják a figyelmet a környezetbarát közlekedésre. A résztvevők a reggeli mellett közösségi programokba is bekapcsolódhattak. Írta meg a Szolnoki Napló. 3 érmet szerzett egy ausztriai nemzetközi tűzoltó versenyen Pap János tűzoltó őrnagy, a mezőtúri hivatásos tűzoltó parancsnokság parancsnok helyettese. A mezőtúri szakember a saját korosztályában is eredményesen szerepelt, és több versenyszámban is dobogóra állhatott. A megmérettetésen számos ország versenyzői vettek részt, így az elért eredmények nemzetközi mezőnyben is jelentősnek számítanak. Számolt be róla a Szolnoki Napló. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ismét melegedés kezdődik térségünkben. A reggel még hűvös lehet, napközben azonban 23-24 fok köré emelkedik a hőmérséklet. A napsütés mellett időnként több felhő is megjelenhet az égen. Elszórtan kisebb eső vagy zápor is kialakulhat. A hétvége folyamán tovább erősödik a nappali felmelegedés. A legmelegebb órákban már 25-27 fok körüli értékekre számíthatunk.
2: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, szép jó reggelt kívánok! Szeptember 18-án pénteken sok boldogságot Diánák, szülinaposok, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. 4 perc múlva már 4:07. Rihanna kezd az Umbrellával, Max Levente vagyok.
2: Best FM.

0: West FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok a hét utolsó munkanapján. Szeptember 18-a van, péntek, az illetlenség világnapja. Na, nem azt jelenti, hogy parasztnak kell lenni, hanem pont, hogy arra hívja fel a figyelmet, hogy mennyire elterjedt a tiszteletlenség a mindennapokban, és rávilágít az illem, valamint a kulturált viselkedés hiányára. Mojo és a Chillin ezzel megy tovább a péntek reggel. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Ha dugó, baleset van, ide várom az infót.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék a hét utolsó munkanapján, a néhol ködös reggelt, napos gomoly felhős idő váltja, egy-egy zápor zivatar is kialakulhat elszórtan, 20-27 fok valószínű, keleten lesz melegebb, részletek a hírek végén, amelyet majd Taylor Swift dala követ.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Elkészült a Magyar Kerékpáros Klub felmérése. Megújul a Jézus szíve plébánia. Rákkolóniát találtak a Tiszában. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 18-a van, péntek. Felmérték, hol szeretnek a legjobban és hol a legkevésbé bringázni a kerékpárosok a Balaton körül. A Magyar Kerékpáros Klub két évente kéri ki a bringások véleményét a tó körüli útvonalról. Idén több ezer értékelés és 770 konkrét észrevétel érkezett. Az eredményekről Kádár Melindát, a Kerékpáros Klub szóvívőjét kérdeztük.
2: Óriási változás nem történt az elmúlt időszakban. A legrosszabb állapotú szakasznak fonyódott jelölték, viszont egy szakaszt szeretnék kiemelni. Sokkal jobbra értékelték, mint két évvel ezelőtt, ez pedig a Szigliget-Balaton-Ederics közötti, amit a nyáron újítottak fel, nagyjából egy 3 kilométeres szakaszon. Pozitív fejlődés, de ez nagyon minimális ahhoz képest, hogy mire lenne szükség. Azt várjuk és azt is kérjük, hogy most már érdemi beavatkozások történjenek a balatoni bringakör kapcsán. Ez ügyben mindenképp egyeztetni fogunk az érintett illetékesekkel.
1: A pince és a tetőszerkezet felújításával folytatódik a Jézus szíve plébánia épületének korszerűsítése Szolnokon. Írja a szoljon.hu. A mostani munkákra 20 millió forint támogatást kaptak. Jelenleg a korábban kihasználatlan alaksort teszik rendbe, ahol közösségi teret alakítanak ki. Kitakarítják a pincét, megerősítik és rendbehozzák a régi téglafalakat, emellett újjáépítik a tetőszerkezetet is. Amint egy 120 éves épület teljes felújítása 2023-ban kezdődött saját forrásból és a Váci Egyházmegye támogatásával, majd állami pénzt is kaptak a folytatáshoz. A munkák több ütemben, a rendelkezésre álló forrásokhoz igazodva haladnak. Az épületen legutóbb az 1970-es években végeztek nagyobb felújítást. Különleges ráktelepre bukkant egy martfűi búvár a Tisza medrében, tudta meg a szoljon.hu. Merülés közben egy sekély mélyedés peremén sorakozó üregekre figyelt fel, amelyekből több rák is előbújt. A kolóniáról videófelvételt készített, amely alapján valószínűleg kecskerákok élnek a folyó ezen részén. A kecskerák Magyarországon őshonos és védett faj. Természetvédelmi értéke egyedenként 50 ezer forint. Ismét melegedés kezdődik térségünkben. A reggel még hűvös lehet, napközben azonban 23-24 fok köré emelkedik a hőmérséklet. A napsütés mellett időnként több felhő is megjelenhet az égen. Elszórtan kisebb eső vagy zápor is kialakulhat. A hétvége folyamán tovább erősödik a nappali felmelegedés. A legmelegebb órákban már 25-27 fok körüli értékekre számíthatunk.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Most már egyre többször indul párásan, ködösen a nap itt-ott. Vannak helyek, ahol ma reggel is ez a helyzet. 7 és 15 fok között van odakint. Napos, gomoly felhős idő lesz egy-egy elszórt futózáporral, 20-27 fokkal, és ma is keleten lesz melegebb. Holnap a maihoz szinte megszólalásig hasonlít majd az időjárás. Vasárnap eleinte mindenhol a napsütésé lesz a főszerep, de délután északnyugat felől erőteljesebb felhő átvonulás indul, viszont a jó hír, hogy esni nem fog, 24-29 fok lesz majd a hét utolsó napján. Sergio Mendezzel és a Black Eyed Peas-szel és egy laza nyárias szambával örülünk ennek. Jön a Más Kanada!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is 7 óra, jó reggelt kívánok, jönnek szeptember 18-a péntek friss hírei, a következő órában pedig majd az IMF. És Zsida is.

0: Hívható SMS Viber 0620-55-55-155. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Zajlik a denevérek párzási időszaka. Vízilabda Akadémia a Tiszaligetben. Folytatódik a vasútvonal felújítása. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 18-a van, péntek. Zajlik a denevérek párzási időszaka. A kutatók pedig ilyenkor keresik az eddig ismeretlen nászbarlangokat. Egy-egy ilyen helyen akár több ezer denevér is összegyűlhet, amelyek nagyobb távolságból is érkezhetnek. A különleges őszi időszakról Görföld Tamás denevérkutató beszélt rádiónknak.
2: Ilyenkor találkoznak egyes barlangokhoz meg bányákhoz érkező denevérek, hogy párosodjanak egymással. Magyarországon jellemző, hogy csak néhány tíz vagy egy-kétszáz kilométert mennek. Nyáron rovatbőség van az áttéri területeken, sokat szúnyog, ha a szülőkolóniákat egyes fajok ott alkotják, majd utána például Gemencből, Mecsekbe vagy akár a Bakonyba is elmennek, és az ottani barlangokban nászolnak. Ezen is dolgozunk, hogy minél több ilyen nászbarlangot ismerjünk, hogy aztán a védelmüket lehessen biztosítani.
1: Közbeszerzésen választják ki a Szolnoki Vízilabda Akadémia tervezőjét. Számolt be a szoljon.hu. A Magyar Vízilabda Szövetség a Tiszaliget egykori kempingének területén hozná létre a komplexumot. A 4000 négyzetméteres épületben 100 férőhelyes szálloda, étterem és egészségügyi központ is helyet kapna. Az akadémia elsősorban az utánpótláskorú sportolók fejlesztését szolgálná, de a felnőtt válogatott is használhatná. A helyszín miatt vita alakult ki. Egy helyi civil szervezet a zöld terület beépítését és a növekvő forgalmat kifogásolja. A Vízilabda Szövetség szerint a környezeti terhelés csekély lenne. A kivágott fák helyett újakat ültetnének. Ősszel is folytatódik a Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonal felújítása, jelezte a szoljon.hu. A munkák miatt november elejéig több ütemben vágányzárakra is szükség lesz. Jelenleg Cegléd, Pilis és Albertirsa térségében dolgoznak. Pilis és Albertirsa között közel 9 kilométeren újítják fel a pálya ágyazatát. Albertirsán egy vasúti átjárót is átépítenek és kitérőket cserélnek. Korábban Abonynál sín és ágyazatcserét, valamint pályaszabályozást végeztek. A felújítással a sebességkorlátozásokat és az ezekből adódó késéseket csökkentenék. Enyhébb időre készülhetünk térségünkben. A hűvös reggelt követően délután 23-24 fok körül alakulhat a hőmérséklet. A napos időszakokat időnként felhők zavarhatják meg. Egy-egy zápor előfordulhat, de egész napos eső nem valószínű. A következő napokban tovább emelkedik a nappali hőmérséklet. A hétvégén már 25 fok fölötti maximumokra és több napsütésre van kilátás.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, szép jó reggelt! Kitartást a hét utolsó munkanapjához. Szeptember 18-a van péntek, amely idén is a Diánák névnapja. Sok boldogságot kívánok névnapos, szülinapos Best hallgatóinknak. Egyaránt 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Ebben a fél órában biztosan hallgatunk majd Ajajót, szól a Rapture, elsőként pedig Alexandra Burke Floridával közös Bad Boys című dala.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok! Szeptember 18-án, 1971-ben a mai napon a Pink Floyd volt az első rockzenekar, amely fellépett egy klasszikus zenei fesztiválon Svájcban. Most pedig a 90-es és 2000-es évek fordulójának egyik ikonikus elektronikus dalával megy tovább a péntek reggel. Jön az amerikai IIO és a Rapture a Besten.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. 20-27 fok, napsütés, felhők, egy-egy elszórt zápor, zivatar, erre készülhetünk ma, és ma is keleten lesz majd melegebb. Részletes időjárás jelentéssel jönnek a legfrissebb hírek. Rögtön 7:30, jó reggelt, Will Smith és a Man in Black bekészítve.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Mozgás és zene a fővárosban. Leonardo találmányai Szolnokon. Régi kincsek és vezetett séták a könyvtárban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 18-a van, péntek. Ma ismét benépesül a fővárosban a Merkapcs Sportközpont. Két napon át a mozgásé és a zenéjé lesz a főszerep. A budapesti sportág és hangszerválasztóra az ország számos pontjáról várják a gyerekeket. Az első nap elsősorban az iskolai osztályok, szombaton pedig a családok élvezhetik a sportfesztivál hangulatát. A rendezvényről Kis Gergely kommunikációs igazgató beszélt.
2: Ingyenes rendezvény, több órán keresztül felhőtlen szórakozás a gyereknek kipróbálni sportágokat, nyereményjátékokba részt venni, minikoncerteket meghallgatni, kipróbálni különböző hangszereket és sportágokat, sportági bemutatókat megnézni, nagy színpadon találkozni bajnokokkal. Szóval mindig történik valami, bemutatók, edukálás, egy nagyon kerek program, és az állandóság egy nagyon fontos fegyverünk szerintem, itt a nagy sportágválasztón és nagy hangszerválasztón.
1: Leonardo da Vinci tervei alapján készült szerkezetekből nyílt kiállítás a szolnoki Reptárban, számolt be a szoljon.hu. A Zseni műhelye című tárlaton 34 olyan modellt mutatnak be, amelyeket a reneszánsz mester fennmaradt rajzai és vázlatai alapján készítettek el. Látható többek között repülőszerkezet, szárnyas bicikli, óriás számszerény, daru és nyomdagép is. A kiállítás Leonardo feltalálói munkásságát helyezi középpontba, a szerkezetek mellett 9 festményének reprodukcióját is bemutatják. A több országot megjárt tárlat november 1-ig látogatható Szolnokon. A szolnoki Versegi Ferenc könyvtár is csatlakozik a kulturális örökség napjaihoz. A honlapjukon számoltak be róla, hogy szeptember 19-én szombaton lesznek vezetett séták, ahol a Kossuth tér és a könyvtár épületének történetét ismerhetik meg a résztvevők. Bemutatják a könyvtár 471 éves dokumentumát és más régi könyvkincseit is. Emellett interaktív szabadulójáték, Jász-Nagykun-Szolnok megye értékeit bemutató családi játék és könyves beszélgetés is várja az érdeklődőket. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ismét melegedés kezdődik térségünkben. A reggel még hűvös lehet, napközben azonban 23-24 fok köré emelkedik a hőmérséklet. A napsütés mellett időnként több felhő is megjelenhet az égen. Elszórtan kisebb eső vagy zápor is kialakulhat. A hétvége folyamán tovább erősödik a nappali felmelegedés. A legmelegebb órákban már 25-27 fok körüli értékekre számíthatunk.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: a legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt, szeptember 18-án pénteken, sok boldogságot a Diánáknak és a szülinaposoknak. 1961-ben ezen a napon született James Gandolfini, amerikai színész legismertebb szerepe a Mafiózók című sorozat Tony Sopránója. szeptember 18 megszületett Lance Armstrong, amerikai professzionális országúti kerékpár versenyző, aki 1999-től 2005-ig 7-szer nyerte meg a Tour de France-t. 1971-ben ezen a napon született Jada Pinkett Smith, amerikai színésznő, Will Smith felesége. 1976-ban a mai napon született Ronaldo, nem Cristiano a portugál, hanem a kétszeres világbajnok brazil válogatott labdarúgó. Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek. 0620 55 55 155 telefon SMS Viber.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pénteki a forgalom, azaz szerintem egy csomóan szabadnapot vettek ki, nem mennek suliba, nem viszik a gyereket. Mi más oka lehet annak, hogy péntekenként kisebb a forgalom? A helyes megoldásokat a 0620 55 55 155-re várom, és persze, ha van közlekedési hír, az is jöhet. Mindjárt 8 óra, jönnek a friss hírek, a következő órában pedig majd Paul Johnson. És Tarány Tamás is. Voltam bent, voltam lett, éltem kint, laktam bent, elment már számtalan vonat, becsem már falatomat. Rövid szünet, aztán szólnak újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készen állsz az új évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Vár a színház. Szigligeti.com.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/Best FM Rádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: A Margit-szigeti zenélőszökőkút Budapest egyik legkedveltebb ingyenes látványossága, amely a városkép ikonikus része lett, hasonlóan a Halászbástyához vagy a Hősök teréhez. Európa egyik legnagyobb ilyen jellegű építményében, a 35 méter átmérőjű medencében a vízsugarak a zeneritmusára táncolnak, akár 10 méter magasra is fellőve. A program délelőtt 11 órától egészen este 10 óráig tart, óránkénti váltásban. A repertoár rendkívül változatos, a gyerekdaloktól és a filmzenéktől kezdve a klasszikusokon át egészen a modern pop-rock slágerekig terjed. Hallhatunk többek között Queent, Rolling Stones-t vagy a Jégvarázs zenéjét is. Az igazi varázslat sötétedés után kezdődik, amikor a színes fényfestés és a látványos kivilágítás teszi felejthetetlenné az élményt. Ideális helyszín egy könnyed esti sétához vagy családi kikapcsolódáshoz a sziget déli részén, a Margit híd közelében.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Május elejétől ismét a sétálóké és a kétkeréken közlekedőké a pesti alsórakpart. Október 25-éig minden hétvégén és ünnepnapon autómentes övezetté alakul a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakasz, sőt a nyár közelettével már hétköznap esténként is szabad lesz itt a pálya. A lenyűgöző Dunai panoráma mellé színes közösségi programok, ingyenes koncertek és családi kikapcsolódás is jár, a felfrissülésről pedig 4 hangulatos teraszos vendéglátóhely gondoskodik. Az autósoknak ugyanakkor változik a megszokott útvonal, északi irányban haladva a Havas utcánál kell elhagyniuk a rakpartot, míg délfelé az Irányi utcai lehajtónál térhetnek majd vissza az útra. A rakparton kihelyezett utcabútorok, például piknikező asztalok, sütögetésre alkalmas eszközök, napozóágyak és kerékpártartók továbbra is szabadon használhatók.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Elkészült a Magyar Kerékpáros Klub felmérése. Megújul a Jézus szíve plébánia. Rákkolóniát találtak a Tiszában. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 18-a van, péntek. Felmérték, hol szeretnek a legjobban és hol a legkevésbé bringázni a kerékpárosok a Balaton körül. A Magyar Kerékpáros Klub 2 évente kéri ki a bringások véleményét a tó körüli útvonalról. Idén több ezer értékelés és 770 konkrét észrevétel érkezett. Az eredményekről Kádár Melindát, a Kerékpáros Klub szóvívőjét kérdeztük.
3: Óriási változás nem történt az elmúlt időszakban. A legrosszabb állapotú szakasznak fonyódott jelölték, viszont egy szakaszt szeretnék kiemelni. Sokkal jobbra értékelték, mint 2 évvel ezelőtt, ez pedig a Szigliget-Balaton-Ederics között is, amit a nyáron újítottak fel, nagyjából egy 3 kilométeres szakaszon. Pozitív fejlődés, de ez nagyon minimális ahhoz képest, hogy mire lenne szükség. Azt várjuk és azt is kérjük, hogy most már érdemi beavatkozások történjenek a balatoni bringakör

0: nagyobb felújítást. Különleges ráktelepre bukkant egy martfűi búvár a Tisza medrében, tudta meg a szoljon.hu. Merülés közben egy sekély mélyedés peremén sorakozó üregekre figyelt fel, amelyekből több rák is előbújt. A kolóniáról videófelvételt készített, amely alapján valószínűleg kecskerákok élnek a folyó ezen részén. A kecskerák Magyarországon őshonos és védett faj. Természetvédelmi értéke egyedenként 50 ezer forint. Ismét melegedés kezdődik térségünkben. A reggel még hűvös lehet, napközben azonban 23-24 fok köré emelkedik a hőmérséklet. A napsütés mellett időnként több felhő is megjelenhet az égen. Elszórtan kisebb eső vagy zápor is kialakulhat. A hétvége folyamán tovább erősödik a nappali felmelegedés. A legmelegebb órákban már 25-27 fok körüli értékekre számíthatunk.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 4 perccel múlt 8 óra. Jó reggelt, jó utat, jó munkát kívánok, jó készülődést annak, aki még otthon hallgat minket. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Ha van hír az utakról, jöhet ide, és ugyanitt a diánákat és a szülinaposokat is lehet ünnepelni. Nem sokára Brandy, a What About Us-szal, mindjárt a Madison Avenue, most pedig a Black Legend jön, és a You See the Trouble with Me.
1: Best FM, a legjobb zenék.
3: 1975, we brought you an album with a song.

0: Rest FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, szeptember 18-án pénteken. Nincs semmi különös az utakon, nincs dugó, nem tudok balesetről, úgyhogy maradjon is így. Ha valaki mást tapasztal, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Mi meglepő, hogy az autómentes hétvégén, ami közeleg, holnap-holnap után tényleg lesz olyan hely, ahol csak autómentesen lehet közlekedni. Lezárásokra, forgalmi változásokra kell készülni szeptember 19-én és 20-án, azaz holnap és holnap után az autómentes hétvége miatt Budapesten. Több ezer látogatót várnak a környezettudatosságot és fenntartható közlekedés népszerűsítő programjaikkal. A szervezők a Kálvin tértől a Szabadsághíd budai hídfőjéig a pesti alsó rakparton és most először a Műegyetem rakparton is. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést Brandyvel, What About Us, a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Rock.

0: Best FM, a legjobb zenék. Nyugodt napos őszi idő jön a front után, sok napsütéssel, néha gomoly felhőkkel, 20-27 fokkal csapadék nélkül. Részletek és a hétvége időjárása a hírek végén, amelyet majd George Michael dala követ. Mindjárt 8:30, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Zajlik a denevérek párzási időszaka. Vízilabda Akadémia a Tiszaligetben. Folytatódik a vasútvonal felújítása. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 18-a van, péntek. Zajlik a denevérek párzási időszaka. A kutatók pedig ilyenkor keresik az eddig ismeretlen lázbarlangokat. Egy-egy ilyen helyen akár több ezer denevér is összegyűlhet, amelyek nagyobb távolságból is érkezhetnek. A különleges őszi időszakról Görföld Tamás denevérkutató beszélt rádiónknak.
2: Ilyenkor találkoznak egyes barlangokhoz meg bányákhoz érkező denevérek, hogy párosodjanak egymással. Magyarországon jellemző, hogy csak néhány tíz vagy egy-kétszáz kilométert mennek. Nyáron rovatbőség van az áttéri területeken, sokat szúnyog, ha a szülőkolóniákat egyes fajok ott alkotják, majd utána például Gemencből, Mecsekbe vagy akár a Bakonyba is elmennek, és az ottani barlangokban mászolnak. Ezen is dolgozunk, hogy minél több ilyen lázbarlangot ismerjünk, hogy aztán a védelmüket lehessen biztosítani.
1: Közbeszerzésen választják ki a Szolnoki Vízilabda Akadémia tervezőjét. Számolt be a szoljon.hu. A Magyar Vízilabda Szövetség a Tiszaliget egykori kempingének területén hozná létre a komplexumot. A 4000 négyzetméteres épületben 100 férőhelyes szálloda, étterem és egészségügyi központ is helyet kapna. Az akadémia elsősorban az utánpótláskorú sportolók fejlesztését szolgálná, de a felnőtt válogatott is használhatná. A helyszín miatt vita alakult ki. Egy helyi civil szervezet a zöld terület beépítését és a növekvő forgalmat kifogásolja. A Vízilabda Szövetség szerint a környezeti terhelés csekély lenne. A kivágott fák helyett újakat ültetnének. Ősszel is folytatódik a Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonal felújítása, jelezte a szoljon.hu. A munkák miatt november elejéig több ütemben vágányzárakra is szükség lesz. Jelenleg Cegléd, Pilis és Albert-Tirsa térségében dolgoznak. Pilis és Albert-Tirsa között közel 9 kilométeren újítják fel a pálya ágyazatát. Albert-Tirsán egy vasúti átjárót is átépítenek és kitérőket cserélnek. Korábban Abonynál sín és ágyazatcserét, valamint pályaszabályozást végeztek. A felújítással a sebességkorlátozásokat és az ezekből adódó késéseket csökkentenék. Enyhébb időre készülhetünk térségünkben. A hűvös reggelt követően délután 23-24 fok körül alakulhat a hőmérséklet. A napos időszakokat időnként felhők zavarhatják meg. Egy-egy zápor előfordulhat, de egész napos eső nem valószínű. A következő napokban tovább emelkedik a nappali hőmérséklet. A hétvégén már 25 fok fölötti maximumokra és több napsütésre van kilátás.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Nyugodt napos őszi idővel zárul a munkahét, és hasonló időben bízhatunk a hétvégén is. 20-27 fok, napsütés, néha gomoly felhők, csapadék nélkül. Most is délkeleten lesz majd melegebb, hétfőn pedig egy újabb hidegfront érkezik, visszaesik a napközbeni maximum 19-24 fok közé. Az ex Spice Girl, Jerry Halliwell és ma már Horner is Look At Me című dala jön a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 után is sok régi ismerőssel találkozhatunk. Jön például Sting és Cheb Mami közöse. És a halott pénz is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Az M1-esen Budapest felé Tatabánya térségében a kiépített terelésben lerobbant valaki a külső sávon. Köszi Tibinek az infót, aki szintén imént említett hívható SMS Viber számunkat használta. Jó reggelt, jó utat, kitartást a hét utolsó munkanapjához. Mindjárt folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramona, Stól András és Papszabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készen állsz egy új színházi évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Újra együtt. Szigligeti.com.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es.

0: a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A Gellért-hegy Budapest egyik legismertebb természeti és turisztikai látványossága, amely a Duna fölé magasodva kínál lenyűgöző panorámát a városra. A hegy lábánál a Gellért téren található a híres Gellért szálló és a Gellért fürdő, közvetlenül a Szabadsághíd mellett, míg a hegy oldalában a különleges hangulatú Gellért-hegyi barlang is felfedezhető. A csúcsra felérve a Citadella és a Szabadság szobor várja a látogatókat. Utóbbi 1947 óta állít emléket Magyarország második világháborús felszabadításának. A Citadella a 19. század közepén a szabadságharc leverése után épült, és ma is az egyik legjobb kilátópont Budapesten, ahonnan a Duna mindkét partja és a budai vár is jól látható. A hegy könnyen megközelíthető, akár egy kellemes séta keretében a Szabadsághíd felől, így ideális program azoknak, akik egy kis mozgással egybekötve szeretnék felfedezni a város egyik legszebb pontját.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
2: A Margit-sziget középső részén található kisállatkert egy kellemes, díjmentes program lehetőség minden korosztály számára. A közel 5200 négyzetméteres területen elsősorban Magyarországon is őshonos állatfajokkal találkozhatunk. A kert az 1950-es évek óta fogadja a látogatókat, jelenlegi formáját pedig a 2002-es felújítás során nyerte el. A gyakran vadas kertként emlegetett területen dámvadak, szarvasfélék és mezénynyulak is élnek, amelyek a sziget egykori természetközeli hangulatát idézik meg. A kisállatkert másik részén vízi madarak és hazai madárfajok figyelhetők meg. Külön kifutókban olyan sérült ragadozó madarak élnek, amelyek gondozói segítséggel találtak új otthonra. Ezek az állatok már nem térhetnek vissza a természetbe, de itt biztonságban élnek. A kertet kívülről azért minden napján körbe lehet járni. A belső sétányok meghatározott nyitvatartási időben látogathatók. Ideális választás egy nyugodt, természetközeli sétához.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
3: Mozgás és zene a fővárosban. Leonardo találmányai Szolnokon. Régi kincsek és vezetett séták a könyvtárban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 18-a van, péntek. Ma ismét benépesül a fővárosban a Merkapt Sportközpont. Két napon át a mozgásé és a zenéjé lesz a főszerep. A budapesti sportág és hangszerválasztóra az ország számos pontjáról várják a gyerekeket. Az első nap elsősorban az iskolai osztályok, szombaton pedig a családok élvezhetik a sportfesztivál hangulatát. A rendezvényről Kis Gergely kommunikációs igazgató beszélt.
4: Ingyenes rendezvény, több órán keresztül felhőtlen szórakozás a gyereknek, kipróbálni sportágokat, nyereményjátékokba részt venni, minikoncerteket meghallgatni, kipróbálni különböző hangszereket és sportágokat, sportági bemutatókat megnézni, nagy színpadon találkozni bajnokokkal. Szóval mindig történik valami, bemutatók, edukálás, egy nagyon kerek program, és az állandóság egy nagyon fontos fegyverünk szerintem itt a nagy sportágválasztón és nagy hangszerválasztón.
3: Leonardo da Vinci tervei alapján készült szerkezetekből nyílt kiállítás a szolnoki Reptárban, számolt be a szoljon.hu. A Zseni műhelye című tárlaton 34 olyan modellt mutatnak be, amelyeket a reneszánsz mester fennmaradt rajzai és vázlatai alapján készítettek el. Látható többek között repülőszerkezet, szárnyas bicikli, óriás számszerény, daru és nyomdagép is. A kiállítás Leonardo feltalálói munkásságát helyezi középpontba. A szerkezetek mellett 9 festményének reprodukcióját is bemutatják. A több országot megjárt tárlat november 1-ig látogatható Szolnokon. A szolnoki Versegi Ferenc könyvtár is csatlakozik a kulturális örökség napjaihoz. A honlapjukon számoltak be róla, hogy szeptember 19-én szombaton lesznek vezetett séták, ahol a Kossuth tér és a könyvtár épületének történetét ismerhetik meg a résztvevők. Bemutatják a könyvtár 470

0: legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen! 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Az AI szerint ezek a boomer köszöntések. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek egy kávé mellett. Legyen csodás, áldott napotok, drága barátaim. Itt a KEDD, haladunk a hétvége felé, puszi mindenkinek, mindez mozgó gifek, csillogó rózsák, kávésbögrék és macskák kíséretében. Hát én és a Basement Jacks is azért sok szerencsét kívánok mindenkinek. Jön a Good Luck, 3 lassan 4 perccel múlt 9. Jó reggelt, Max M. Levente vagyok.

Ezt FM a legjobb zenék. Péntek van, és egészen jól alakult a forgalom képe eddig, de sajnos történt egy-két baleset. Az M3-ason a főváros felé a Vác-Gödöllő csomópont után egy autó munkagépnek hajtott, a 25-ös kilométernél a belső sávot lezárták, torlódik a kocsisor. Két autó ütközött a 11-es főúton Szentendrén, a Dunakanyar körúton. Az érintett szakaszon irányonként váltakozva halad a forgalom. Jó utat óvatosan, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620-55-55-155-re. Rögtön Junior Jack jön az S-számbával, most pedig egy régi ismerős, Sting, és a Desert Rose Chad Mummy-val a Besten.

Ezt a legjobb zenénk. Nyugodt napos őszi idő jön a front után ma is, és ilyen időnk lesz egész hétvégén. 25 fok körüli maximum, sok napsütés, kis gomoly felhővel, csapadék nélkül. Használjuk ki a szép késő nyári kora őszi időt, mert hétfőn hideg front érkezik, sokkal hűvösebb levegővel és itt-ott záporral, zivatarral. Édes menekülés a hétköznapokból. Már péntek van, szeptember 18-a, sok boldogságot a diánáknak és a szülinaposoknak is. Mindjárt itt a hétvége, Gwen Stefanival hangolódunk rá, és Akonnal, The Sweetest Kép a besten. Yeah!

0: Best FM a legjobb zenék. Danny Minogue és a Flower Power közöse folytatja a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. 2004-ből játszom a You Won't Forget About Me-t, hívható SMS Viber számunk, ha dugó baleset lenne. 0620-55-55-155, én per pillanat ilyesmiről nem tudok, és ez remélem, hogy nagyon sokáig így is marad.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here you go. Freedom.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindegy, hogy télen 5 körül vagy nyáron este 9 tájékán, a naplemente így is úgy is gyönyörű. A nap nyomában járunk a következő órában a Planet Funk-kal Chase the Sun. Egyébként most már egyre korábban van, már este 7 előtt naplemente, és reggel 6:30-kor virrad. A nap után szél Rúzsa Magditól, szól a széldal a következő órában.
2: Nem tudtam szólni, mert túl nagy a szél.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620-55-55-155. A friss hírek után szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
4: Do up a do up shoo, do.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Elkészült a Magyar Kerékpáros Klub felmérése. Megújul a Jézus szíve plébánia. Rákkolóniát találtak a Tiszában. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 18-a van, péntek. Felmérték, hol szeretnek a legjobban és hol a legkevésbé bringázni a kerékpárosok a Balaton körül. A Magyar Kerékpáros Klub két évente kéri ki a bringások véleményét a tó körüli útvonalról. Idén több ezer értékelés és 770 konkrét észrevétel érkezett. Az eredményekről Kádár Melindát, a Kerékpáros Klub szóvívőjét kérdeztük.
2: Óriási változás nem történt az elmúlt időszakban. A legrosszabb állapotú szakasznak fonyódott jelölték, viszont egy szakaszt szeretnék kiemelni. Sokkal jobbra értékelték, mint két évvel ezelőtt, ez pedig a Szigliget-Balaton-Ederics között is, amit a nyáron újítottak fel, nagyjából egy 3

0: Lőrinci Egyházmegye támogatásával, majd állami pénzt is kaptak a folytatáshoz. A munkák több ütemben, a rendelkezésre álló forrásokhoz igazodva haladnak. Az épületen legutóbb az 1970-es években végeztek nagyobb felújítást. Különleges ráktelepre bukkant egy martfűi búvár a Tisza medrében, tudta meg a szoljon.hu. Merülés közben egy sekély mélyedés peremén sorakozó üregekre figyelt fel, amelyekből több rák is előbújt. A kolóniáról videófelvételt készített, amely alapján valószínűleg kecskerákok élnek a folyó ezen részén. A kecskerák Magyarországon őshonos és védett faj. Természetvédelmi értéke egyedenként 50 ezer forint. Ismét melegedés kezdődik térségünkben. A reggel még hűvös lehet, napközben azonban 23-24 fok köré emelkedik a hőmérséklet. A napsütés mellett időnként több felhő is megjelenhet az égen. Elszórtan kisebb eső vagy zápor is kialakulhat. A hétvége folyamán tovább erősödik a nappali felmelegedés. A legmelegebb órákban már 25-27 fok körüli értékekre számíthatunk.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szeptember 18, péntek, sok boldogságot a Diánáknak és a szülinaposoknak is. Még egy kis indián nyár ebben az órában, jön a Señorita nem sokára Justin Timberlake-től, illetve a Negrocantól a Cadavez. Az órát Idacor és Fedla Grand közöse a Let Me Think About It indítja 5 perc elmúlt 10. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok.
1: Best

Best FM a legjobb zenék, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Ma is mixben szólnak a Night Shift Extra-ban, 6-tól a házigazdától, Whiteboytól, de hogy a heti rezidensek közül kiduplázik a héten, legyen egyelőre meglepetés. Most a Simply Red és a Fairground jön a Besten.

0: FM a legjobb zenék. Súlyos baleset történt sajnos az M5-ösön Röszke felé Kiskunfélegyháza térségében. A 114-es kilométer környékén jelenleg áll a forgalom, a Budapest felé vezető oldalon is óvatosan, mert hogy a belső sávra is kerültek törmelékek. Baleset történt korábban az M3-ason is Budapest felé, a Vác-Gödöllő csomópont után egy autó munkagépnek hajtott, a 25-ös kilométernél a belső sávot lezárták, torlódik ott is a kocsisor. Jó utat, ha a közlekedési hír van, a 0620 55 55 155-re várom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Kor testvérek, azaz a The Corrs vidám dalával fordulunk rá lassan a hétvégére. Szóval majd a Breathless a délelőtt utolsó órájában, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Ha van közlekedési információ, ide várom, és marad a rezgésszám, de már magyarul. Hozom Mohamed Fatima slágerét is. Rögtön 11 óra, ha a friss hírek jönnek, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Come on. Martinez, you ready, girl? Come on.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nehéz évet zárhatnak a hazai borászok. Újra kezdődtek a tárgyalások a norvég alapról. Szingapurban már az olvasásért is fizetnek. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb évét zárhatják a hazai borászok. A tavaszi fagyok és a nyári aszály jelentős terméskiesést okoztak. A szőlő minőségére azonban nem lehet panasz. Az idei szület már a végéhez közeledik, így egyre pontosabban látszik, milyen évjáratra számíthatunk. Mondta a rádiónknak Frittmann János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke.
2: A minőség az nagyon jó. Egy-két helyen, ahol megsült a szőlő, ott természetesen azokról az ültetvényekről nem olyan a minőség. Mennyiség az rendkívül kevés. 5 millió más a környékén lesz, ilyen kevés szőlőt 40 éve nem termel. Az Alföldön ott nagy fagykár volt, egy-két ültetvény jól regenerálódott ott is, de van, amelyik nem. A gazdáknak a jövedelmezősége az nagyon megcsapant. Kék szőlők vannak kint, és nagyon kevés. Tokajban lehet még kint fehér szőlő. Többi borvidéken már csak a fent hagyott ilyen késői szület jellegű termés. Ések lehetnek kint, de nagyon elenyésző, 90-95%-ban biztos, hogy kész van a szület.
1: Újra kezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alapforrásairól, közölte Orbán Anita külügyminiszter. Megállapodás esetén több mint 92 milliárd forint érkezhet Magyarországra zöld és egészségügyi fejlesztésekre, kulturális projektekre, valamint a helyi közösségek és a társadalmi felzárkóztatás támogatására. Az előző támogatási időszak csak nem 78 milliárd forintos keretéhez Magyarország nem jutott hozzá, mert nem sikerült megállapodni a civil forrásokat kezelő független szervezetről. Illegális preparátor műhely miatt emeltek vádat két férfi ellen. Egyikük engedély nélkül gyűjtött védett állatokat, majd kitömte és az interneten értékesítette azokat. A példányok természetvédelmi értéke csak nem 50 millió forint. Társánál egy madárvédő szervezet munkatársánál engedély nélkül tartott fegyvereket és több mint 500 lőszert is találtak. Ügyükben a Szegedi Járásbíróság dönt. Fizetnek az olvasásért Szingapurban, aki naponta legalább 15 percet tölt könyvvel, virtuális érméket gyűjthet, 50 teljesített nap után pedig mintegy 250 forintnak megfelelő összeget kap. Meggazdagodni tehát senki sem fog, a programmal elsősorban a rendszeres olvasásra ösztönöznék az embereket, és visszaszorítanák a rossz hírek kényszeres, vég nélküli görgetését. Ma többnyire a napsütés viheti a főszerepet, bár keleten és helyenként nyugaton időnként több felhő lehet az égen. Futó zápor csak kevés helyen fordulhat elő, a szél pedig többnyire gyengén vagy mérsékelten fújhat. Délután 23 és 28 fok közötti csúcsokra számíthatunk. Az előrejelzések szerint holnap hasonlóan napos idő jöhet, legfeljebb délen, délnyugaton alakulhat ki néhol eső vagy zápor. Vasárnap is maradhat a kellemes, késő nyárias idő, délutántól azonban északnyugat felől vastagodhat a fátyol felhőzet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.
3: Egy amerikai 35 éves barkácsgép akkumulátort

Best FM, a legjobb zenék, nem hiszem el, amit látok. Megérkezett a Lenny Kravitz Barbie figura. A zenész a Barbie Signature sorozat második tagja, a kosárlabda sztár LeBron James után a 70 dolláros gyűjtőknek szánt Baba Kravitz Blue Electric Light turnéját, valamint sokrétű művészi pályafutását ünnepli.

0: West FM a legjobb zenék. Küszöbön a hétvége, ami fővárosunk belvárosában autómentes lesz, legalábbis a Kálvin tértől a Fővám térig, illetve a Műegyetem rakparton. Az Európai Mobilitási Hét részeként két napra átalakult tehát a belváros. A rendezvény célja megmutatni, hogyan működhet a város, ha az utcákon az autók mellett, vagy néha helyettük nagyobb teret kapnak a gyalogosok, kerékpárosok és a közösségi programok. Az érdeklődők közlekedési bemutatókra, játékos családi programokra, kerékpáros eseményekre, járműbemutatókra és különböző mozgásos aktivitásokra számíthatnak. Jó szórakozást kívánok, az óra végéig pedig még biztosan halljuk Keen dalát, az Everybody's Changing-et, jön a Five a Keep on Moving-nal, és mindjárt Ricky Martin is Christina Aguilera-val.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is indul a délután, ma kivételesen B. Németh Diával és egy Madonna feldolgozással a Madhouse-tól Like a Prayer. Jó hétvégét, találkozzunk hétfőn is, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramona, Stól András és Papp Szabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készen állsz az új évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Nyiss a színházra! Szigligeti.com.
0: A Best FM-en minden

0: a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Május elejétől ismét a sétálóké és a kétkeréken közlekedőké a pesti alsórakpart. Október 25-éig minden hétvégén és ünnepnapon autómentes övezetté alakul a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakasz, sőt a nyár közelettével már hétköznap esténként is szabad lesz itt a pálya. A lenyűgöző Dunai panoráma mellé színes közösségi programok, ingyenes koncertek és családi kikapcsolódás is jár, a felfrissülésről pedig 4 hangulatos teraszos vendéglátóhely gondoskodik. Az autósoknak ugyanakkor változik a megszokott útvonal, északi irányban haladva a Havas utcánál kell elhagyniuk a rakpartot, míg délfelé az Irányi utcai lehajtónál térhetnek majd vissza az útra. A rakparton kihelyezett utcabútorok, például piknikező asztalok, sütögetésre alkalmas eszközök, napozóágyak és kerékpártartók továbbra is szabadon használhatók.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
2: A sport szerelmesei vagy a sportot csak nézni szeretők most nagyon figyeljenek. A 2026-os év rendkívül gazdagnak ígérkezik a sportesemények szempontjából, amelyből Magyarország is jelentős szerepet vállal. Májusban Budapesten rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét, amely a klubfutball legnagyobb presztízsű mérkőzésének számít, míg szeptemberben a sportág történetében először kerül sor az atlétikai világdöntőre, amelynek szintén hazánk, pontosabban a Nemzeti Atlétikai Központ ad otthont, és persze ne felejtsük, 40 éves lesz a Forma 1-es magyar nagydíj. Szó szerint minden sportág szerelmese megtalálhatja a kedvenc sportjának nagy hazai eseményét, annak helyszínét és időpontját. Tehát, hogy a sport szerelmesei ne maradjanak le semmiről, érdemes az interneten megkeresni a 2026-os sportnaptárat, ami minden eseményt és azok időpontját is tartalmazza.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
3: Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást. Elítéltek 2 gyulai börtönőrt, Odüsszeia töredékre bukkantak Hollandiában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Eltörlik az évi 5000 forintos kötelező kamarai hozzájárulást, erősítette meg Magyar Péter a kormányzati tájékoztatón. A miniszterelnök szerint a vállalkozások többsége semmit sem kapott a befizetéséért, miközben a kamara sokat költött saját működésére és népszerűsítésére. A kormány a politikai és sportvezetői tisztségek szétválasztásáról is döntött. Politikusok és állami cégvezetők nem irányíthatnának nagy sportszervezeteket, megbízatásuk után pedig 4 évig nem vállalhatnának ilyen pozíciót. A kormányfő arról is beszélt, hogy az adóhatóság automatikusan vizsgálná az elmúlt 5 évben távozott, valamint a legalább 2 éve hivatalban lévő politikai vezetők és hozzátartozóik vagyonosodását. Egy fogvatartott bántalmazása miatt ítéltek el 2 gyulai börtönőrt. A szegedi törvényszék katonai tanácsa fejenként 875.000 forintos pénzbüntetés szabott királyuk és mindkettőjüket lefokozta. A nem jogerős ítélet szerint a bántalmazás 2023-ban egy zárka ellenőrzés közben történt. A folyosói kamera felvételéből később több mint 1 percet kivágtak. A bizonyítékot szándékosan rongálták meg, ezért azonban egyelőre senkit sem vontak felelősségre. Máskor zárt épületek is megnyitják kapuikat a kulturális örökség napjain. A program sorozat célja, hogy közelebb hozza és bemutassa hazánk műemléki értékeit. A hétvégén országszerte több mint 170 helyszínen várják az érdeklődőket, mondta a rádiónknak Vörös András, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság elnöke.
4: Ezen a hétvégén pincékbe, padlásokra, egyébként elzárt épületekbe lehet bejutni, ahol a legtöbb helyen szakszerű vezetést is kapnak. Ami az idei programban különlegesség, az az, hogy a kulturális örökség napjaihoz csatlakozott az első magyar malomnak. Hívtuk a vízimalmok, szélmalmok, szárazmalmok tulajdonosait, hogy vegyenek részt ezen az ünnepen.
3: Egy játékkártya méretű, mint egy 1700 éves Odüsszeia töredéket azonosítottak az Utrechti Egyetem könyvtárában Hollandiában. Az ógörög szöveg Homérosz eposzának 12. énekéből őrzött meg néhány sort, abból a jelenetből, amelyben Odüsszeusz emberei levágják Héliosz szent marháit. A pergamendarab feltehetően egy Egyiptomban készült kisméretű könyvből származik. A ritka lelet évekig észrevétlenül lapult más ókori szövegek között. Ma sokfelé napos, kellemes időre készülhetünk fátyol és gomoly felhőkkel, keleten és néhol nyugaton lehetnek felhősebb időszakok, de futózápor csak elvétve alakulhat ki. Délután 23 és 28 fok közé melegedhet a levegő. Holnap továbbra is a napsütés kerülhet előtérbe, némi zápor inkább délen és délnyugaton fordulhat elő. Vasárnap még nyugodt, meleg időnk lehet 25-30 fokos maximumokkal. Hétfőn már front érkezhet, több felhő, elszórt csapadék és északnyugati szél hozhat frissebb levegőt.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Kellemes péntek délutánt kívánok mindenkinek, hangolódjunk együtt a hétvégére a mikrofonnál. Mostantól Béni Meddi, a Majoros Rita helyett én adom ma egész délután a legnagyobb kedvenceket. Hozom mi is ebben az órában Kát Zsó slágerét, jön a Beszámme Múcsó, itt lesz Will Smith, Dérheni, most pedig a belga dance formáció a Methausen.
0: Best FM.

legjobb zenéke. Life is a Flower, a svéd Ace of Base 98-as dala, amely a Flowers című harmadik stúdióalbumukon jelent meg. A dal Európában hatalmas siker lett, az Egyesült Királyságban például az 5. helyig jutott, és több országban is bekerült a top 10-be. Érdekesség, hogy a szám eredeti változata a Whenever You're Near Me később új dalszöveggel és új címmel jelent meg Európában. A dal üzenete ugye alapvetően az élet pozitív oldalának kereséséről szól, és jól illeszkedik az Ace of Base jellegzetes regi poppos hangzásához. Ezzel nosztalgiázunk a folytatásban, itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék közlekedési infókkal megyünk tovább. Az M3-ason például Bag és 60 között a 47-es és az 53-as kilométer közötti szakaszon aszfaltoznak a Budapest felé vezető oldalon. A főváros felé a belső és az ellenkező oldal belső sávjában lehet haladni, míg az ellenkező irányban a külső és a leálló sáv járható. Aztán a Gyöngyös Nyugat csomópontnál ugyancsak az M3-ason a Nyíregyháza felé tartók a belső sávon és a szemközti oldal belső sávján haladhatnak a 68-as és a 74-es kilométer között. Aki Gyöngyösre tart, az ne használja az átterelt sávot, mert onnan nem tud lehajtani. Ami pedig az M5-öst illeti, Kunszállás és Kecskemét között cserélik a szalagkorlátot. A 95-ös kilométertől a 102-es kilométerig mindkét oldalon lezárták a belső sávot, sávelhúzással a leálló és a külső sávon halad a forgalom. Balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Örülök, hogy együtt töltjük ezt a napot is. Kellemes péntek délutánt kívánok mindenkinek. Itt az egy óra, úgyhogy jönnek a legfrissebb hírek. Én pedig hozom hamarosan a Spice Girls slágerét. Ez lesz a Start, és a Chocolate Puma is itt lesz pár perc múlva.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készen állsz az új évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Vár a színház. Szigligeti.com.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejtése.

0: a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A mozikedvelői számára Budapest számos olyan helyszínt kínál, amelyeket hollywoodi produkciók is előszeretettel választanak forgatási helyszínül. A Nyugati pályaudvar jó pár film vasútállomáson játszódó jeleneteinek biztosított helyszínt. Itt forgatták a Die Hard, Drágább, mint az életed, a Napfény íze, valamint a Csajok Monte Carlóban című filmek egyes részeit. Különösen nagy figyelmet keltettek a 2003-ban bemutatott Underworld című film itteni munkálatai. Ebben a produkcióban a főszerepet két Beckinsale alakította, viszont Görög Zita is szerepet kapott méghozzá, pont egy olyan jelenetben, amelyet a Nyugati pályaudvaron vettek fel. A Len Wiseman által rendezett filmben a pályaudvar közelében húzódó M3-as metróvonal is kiemelt jelentőséggel bírt. A filmesek egy látványosan megkoreografált lövöldözési jelenetet hoztak létre a budapesti utazóközönség számára jól ismert jellegzetes metrószerelvények között.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Május elejétől ismét a sétálóké és a kétkeréken közlekedőké a pesti alsórakpart. Október 25-éig minden hétvégén és ünnepnapon autómentes övezetté alakul a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakasz, sőt a nyár közelettével már hétköznap esténként is szabad lesz itt a pálya. A lenyűgöző Dunai panoráma mellé színes közösségi programok, ingyenes koncertek és családi kikapcsolódás is jár, a felfrissülésről pedig 4 hangulatos teraszos vendéglátóhely gondoskodik. Az autósoknak ugyanakkor változik a megszokott útvonal, északi irányban haladva a Havas utcánál kell elhagyniuk a rakpartot, míg délfelé az Irányi utcai lehajtónál térhetnek majd vissza az útra. A rakparton kihelyezett utcabútorok, például piknikező asztalok, sütögetésre alkalmas eszközök, napozóágyak és kerékpártartók továbbra is szabadon használhatók.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
2: Felbontaná a kormány az autópálya koncessziót, több mint 100 gyermek versenyez fóton, krokodilok között evezhetnek a 2032-es olimpián. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Felbontaná a kormány a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT 35 éves autópálya koncesszióját. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a vállalatot még ma értesítik arról, hogy jogszerűtlennek tartják a mintegy 23 ezer milliárd forint értékű szerződést, és tárgyalásokat kezdeményeznek annak megszüntetéséről. A tárcavezető szerint az útüzemeltetési feladatokat a piaci ár több mint kétszereséért végzi a társaság, miközben a kockázatok jelentős részét az állam viseli. A hálózat kezelését azonban nem tudják egyik napról a másikra visszavenni, ehhez a cég együttműködésére is szükség lesz. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a kormány több feljelentést is tesz az ügyben. Mintegy 170 katona tett esküt Nagykanizsán és Salgótarjánban. A többségük szerződéses katonaként vagy önkéntes tartalékosként kezdi meg a szolgálatát a Magyar Honvédségnél. A 10 hetes alapfelkészítés során fizikai, harcászati, műszaki és egészségügyi képzést kaptak, valamint a biztonságos fegyverkezelést is elsajátították. A program célja, hogy felkészítse az állományt a katonai szolgálattal járó feladatokra és terhelésre. Több mint 100 fogyatékossággal élő gyermek méri összetudását a 22. lovasterápiás és parasport versenyen Fóton. Az ország minden részéből érkező résztvevők összesen 23 kategóriában versenyeznek holnap. A rendezvény részleteiről Bozori Gabriella, a Magyar Lovasterápia Szövetség ügyvezető alelnöke beszélt rádiónknak.
3: Vannak olyan versenyszámok, ahol tanulásban akadályozott gyerekek, vannak olyanok, ahol értelmileg akadályozott, hiperaktív, magatartás problémás gyerekek, látássérültek, mozgássérültek versenyezhetnek. Elég széles az a kör, akit megmutathatja, hogy mit tud.
2: Krokodilok között rendezhetik meg a 2032-es olimpia evezős és kajakkenu versenyeit Ausztráliában. A kiszemelt Fitzroy folyóban mintegy 500 sósvízi krokodil él, amelyek akár 4 méteresre is megnőhetnek. A sportolók azonban nem ettől tartanak. Szerintük a folyó kanyarulatai és áramlatai nem biztosítanak minden versenyzőnek azonos körülményeket. A helyszínt technikailag alkalmasnak minősítették. Ma többnyire a napsütés viheti a főszerepet, bár keleten és helyenként nyugaton időnként több felhő lehet az égen. Futózápor csak kevés helyen fordulhat elő, a szél pedig többnyire gyengén vagy mérsékelten fújhat. Délután 23 és 28 fok közötti csúcsokra számíthatunk. Az előrejelzések szerint holnap hasonlóan napos idő jöhet, legfeljebb délen, délnyugaton alakulhat ki néhol eső vagy zápor. Vasárnap is maradhat a kellemes, késő nyárias idő, délutántól azonban északnyugat felől vastagodhat a fátyol felhőzet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szeptember 18-a van, Isten éltessen minden névrokonomat. Egy óra volt, néhány perccel

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék az It's Alright-tól, folytatjuk az angol fiú csapat, az E17 egyik korai nagy sikeréről van szó, ami egyébként tényleg nagy siker volt, hiszen az Egyesült Királyságban a harmadik helyig jutott, és több európai országban is top 10-es láger lett. Egy érdekesség magáról, a bandáról, hogy az E17 eredetileg Walthamstow-ról, London keleti részének egyik kerületéről kapta a nevét, ahol a zenekar tagjai éltek. Következik tehát az E17 és az It's Alright. Itt a Best FM-en.

0: Best FM legjobb zenék, közlekedési infókkal folytatjuk a délutánt. Az M6-oson például új terelés épült ki Pécs irányába, a 142-es jelű Bonyhád csomópontnál, a 141-es kilométertől a 143-as kilométerig a külső és a gyorsító sávot lezárták, valamint a leálló sávot is zárva találják az arra közlekedők, de a csomópontban a felhajtási lehetőség továbbra is biztosított. Pécs felé egyébként az M6-oson a Pécsvárad Vémén csomópont után aszfaltoznak, ott a 175-ös és a 177-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Best FM-en szólnak ma délután, és a legjobb zenék a 90-es, no meg a 2000-es évekből. Éppen ezért hozom majd Rúzsa Magdi dalát is.
2: Szerelmes vagyok belé.
1: Ez lesz a szerelem, és itt lesz a Scissor Sisters is rögtön a hírek után, úgyhogy érdemes maradni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: November végéig megérkezik az iskola kezdési támogatás. Kevés, de jó minőségű szőlőtermet. Lezuhant egy vadászgép Amerikában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. November végéig megérkezik a 100 000 forintos iskola kezdési támogatás második részlete. Magyar Éva kormányszóvivő a kormányzati tájékoztatónál mondta, akik adminisztrációs hiba miatt az első utalást nem kapták meg, pótolják a kifizetést. Szólt arról is, hogy a gyermekvédelemre összesen 9,4 milliárd forintot fordítanak, több mint 80 gyermeknek alakítanak ki krízisellátást, 15 gyermek otthonban pedig 120 gyerek kap további segítséget. Emellett januártól új környezetvédelmi csúcs szervezet és zöld őrség kezdi meg működését, emellett átalakítják az élelmiszerlánc felügyeletét is. Az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb évét zárhatják a hazai borászok. A tavaszi fagyok és a nyári aszály jelentős terméskiesést okoztak. A szőlő minőségére azonban nem lehet panasz. Az idei szüret már a végéhez közeledik, így egyre pontosabban látszik, milyen évjáratra számíthatunk, mondta a rádiónknak Frittmann János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke.
2: A minőség az nagyon jó, egy-két helyen, ahol megsült a szőlő, ott természetesen azokról az ültetvényekről nem olyan a minőség, mennyiség az rendkívül kevés, 5 millió más a környékén lesz, ilyen kevés szőlő 40 éve nem termett. Az Alföldön ott nagy fagykár volt, egy-két ültetvény jól regenerálódott ott is, de van, amelyik nem. A gazdáknak a jövedelmezősége az nagyon megcsapadt.
1: Három újabb nemzetközi filmfesztiválra kapott meghívást Lichter Péter experimentális Dracula filmje. A Dolog a koporsóban című alkotást Münchenben, az Egyesült Államok beli Iowa Cityben és a perui Limában is bemutatják ősszel. A horrorfilm több tucat régi Dracula adaptáció képeiből épül fel, amelyeket festéssel, roncsolással és újrafilmezéssel alakítottak át. A magyar közönség szeptember 20-án a budapesti klasszikus filmmaratonon, később pedig a Bem moziban láthatja. Lezuhant egy F-16-os vadászgép az Egyesült Államokban egy kiképzési gyakorlat közben. A pilóta még a becsapódás előtt katapultált, eszméleténél volt, amikor kórházba vitték. A gép Michigan államban egy mezőre zuhant és kigyulladt. A rádióforgalmazás alapján a vadászgép madárral ütközhetett, a baleset pontos okát azonban még vizsgálják. Ma sokfelé napos, kellemes időre készülhetünk fátyol és gomoly felhőkkel. Keleten és néhol nyugaton lehetnek felhősebb időszakok, de futózápor csak elvétve alakulhat ki. Délután 23 és 28 fok közé melegedhet a levegő. Holnap továbbra is a napsütés kerülhet előtérbe, némi zápor inkább délen és délnyugaton fordulhat elő. Vasárnap még nyugodt, meleg időnk lehet 25-30 fokos maximumokkal. Hétfőn már front érkezhet, több felhő, elszórt csapadék és északnyugati szél hozhat frissebb levegőt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes péntek délután kívánok mindenkinek. Folytatódik a Best délután velem Béni Meddiával. Szeptember 18-a van, és 2 óra is elmúlt már. Ami pedig most érkezik, az a Scissor Sisters, egy New Yorki együttes, ami a 2000-es években lett világszerte ismert. Az egyik legnépszerűbb slágerüket pedig már indítom is. I Don't Feel Like Dancing a Besten.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. A reggeli első korty kávé nélkül sokaknál el sem indul a nap, ezzel azért nem vagyunk egyedül. Segíthet éberebbnek lenni, javíthatja a figyelmet, és sportolás előtt is jól jöhet, csak hogy könnyű átesni a ló túloldalára, főleg egy sűrű munkanapon, ugye, amikor a második fekete után szinte észrevétlenül jön a harmadik, majd a negyedik. Na de mennyi kávé az ideális egy nap? Egészséges felnőtteknél általánosságban napi legfeljebb 400 mg koffein tekinthető olyan mennyiségnek, amely a legtöbb ember számára még nem jelent egészségi kockázatot. Ez azonban nem egyenlő automatikusan 4 csésze kávéval. A koffein tartalom ugyanis nagyban függ a kávé típusától, az elkészítéstől és az adag méretétől. Ráadásul nem csak a kávé számít, koffein van ugye a teában, a kólában, az energiaitalokban, a csokoládéban, sőt egyes gyógyszerekben és étrend kiegészítésben. Is. Könnyű tehát úgy túllépni a napi mennyiséget, hogy közben azt hiszik, hogy alig ittunk valamit. A koffein érzékenység nagyon egyéni, ami ugye az egyik embernek kellemes élénkítés, attól a másik már délben remegő kézzel nézi az órát. A túl sok koffein jele lehet például ugye a szapora szívverés, nyugtalanság, ingerlékenység, kézremegés, fejfájás, gyomorpanaszok, elalvási nehézségek, és van egy kevésbé látványos probléma is, a délutáni kávé könnyen beleszólhat ugye az éjszakai alvásba, hogyha valaki érzékeny a koffeinre, érdemes a nap második felében már óvatosabban bánnia vele. A lényeg tehát nem kell lemondani a kávéról ahhoz, hogy egészségesebben éljünk, érdemes viszont számolni a teljes napi koffein bevitellel, figyelni a saját szervezetünk jelzéseire, és nem feketével megoldani azt, amit valójában alvással kéne. Én pedig addig is adom a legjobb zenéket itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék útinfokkal folytatjuk. Az M44-es autóúton például Kunszentmárton térségében új csomópontot építenek, az 59-es és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot lezárták. Aztán az M60-as autópályán az M6-os felé vezető oldalon a 6-os kilométernél található Szederkény Boly csomópont és az M6-os autópálya csomópontja között aszfaltoznak, a 2-es és az 5-ös kilométer között le is zárták a belső és a leálló sávot, itt csak a külső sáv járható, a munka kapcsán a 3-as kilométernél lévő Szajki pihenőhely sem használható az érintett oldalon. Aki pedig az M70-esen autózik, az M7-es autópálya irányába a 2-es és az 1-es kilométer között a belső sávot lezárták, a forgalom sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad. Erre kell készülni, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

FM, a legjobb zenék. Edwin Collins slágere kísért bennünket, A Girl Like You. Ezt hallgattuk az elmúlt percekben, és lesznek még nagy kedvencek a folytatásban is. Jönnek a hírek, mindjárt 3 óra van, aztán érkezik majd Robbie Williams, itt lesz a Bell Hello is, játszik a tankcsapda, Carl Wolf pedig indítja is a következő órát az Afrikával, úgyhogy érdemes maradni. Most pedig Emily Sunday slágere szól. Next to me, már a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Elkészült a Magyar Kerékpáros Klub felmérése. Megújul a Jézus szíve plébánia. Rákkolóniát találtak a Tiszában. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 18-a van, péntek. Felmérték, hol szeretnek a legjobban és hol a legkevésbé bringázni a kerékpárosok a Balaton körül. A Magyar Kerékpáros Klub két évente kéri ki a bringások véleményét a tó körüli útvonalról. Idén több ezer értékelés és 770 konkrét észrevétel érkezett. Az eredményekről Kádár Melindát, a Kerékpáros Klub szóvívőjét kérdeztük.
3: Óriási változás nem történt az elmúlt időszakban. A legrosszabb állapotú szakasznak fonyódott jelölték, viszont egy szakaszt szeretnék kiemelni. Sokkal jobbra értékelték, mint két évvel ezelőtt, ez pedig a Szigliget-Balaton-Ederics közötti, amit a nyáron újítottak fel, nagyjából egy 3 kilométeres szakaszon. Pozitív fejlődés, de ez nagyon minimális, ahhoz képest, hogy mire lenne szükség. Azt várjuk és azt is kérjük, hogy most már érdemi beavatkozások történjenek a balatoni bringakör kapcsán. Ez ügyben mindenképp egyeztetni fogunk az érintett illetékesekkel.
2: Egészségügyi szűrővizsgálatokon vehetünk ma részt a város két pontján is. Az Európai Mobilitási Hét és az Egészséges Zalaegerszeg program keretében egészségpontokat alakított ki a Viva Plazma és a Magyar Vöröskereszt. Az egyik az Ártmoziban van, ahol vérnyomás, vércukor és testösszetételméréssel, dietetikai tanácsadással és egészségügyi kvízekkel várják az érdeklődőket. A másik egészségpont pedig a Zete stadionnal szemben, az október 6-a tér 19-es szám alatt van, ahol testsúly, testmagasság, testösszetétel és csontsűrűségmérésre. Továbbá színlátás, látásvizsgáló tábla és boka-karindex vizsgálatra van lehetőség. Ezt írja a közösségi oldalán a polgármester. Balajt Zoltán posztja szerint érdemes mindkét állomást felkeresni és a két helyszín között gyalogolni, hiszen aki mindkét egészségpontot teljesíti, az ajándékot kap. Fehér rendszámot kapnak a plug-in hibrid autók. November végétől ugyanis zöld rendszám kizárólag a tisztán elektromos autókon lehet. A hibrid járművek tulajdonosainak pedig november 30-áig kell lecserélniük az autójuk rendszámát. Erre hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán a Zalavár megyei kormányhivatal. A posztjuk szerint az autósok két lehetőség közül választhatnak. Vagy új rendszámot kérnek, vagy megtartják a régit, amit egy új fehér alapszínben gyártanak le nekik. Az új rendszám 11 000 forintba kerül, és ebben az esetben egy új forgalmit is ki kell fizetni, a régi rendszám újragyártása pedig 16 000 forint. A rendszámokkal kapcsolatos ügyintézésre a Lenti, a Letenyei, a Zalaszentgróti, a Keszthelyi, a Nagykanizsai és a Zalaegerszegi járási hivatal kormányablakaiban van lehetőség. A pince és a tetőszerkezet felújításával folytatódik a Jézus szíve plébánia épületének korszerűsítése Szolnokon. Írja a szoljon.hu. A mostani munkákra 20 millió forint támogatást kaptak. Jelenleg a korábban kihasználatlan alaksort teszik rendbe, ahol közösségi teret alakítanak ki. Kitakarítják a pincét, megerősítik és rendbehozzák a régi téglafalakat, emellett újjáépítik a tetőszerkezetet is. Amint egy 120 éves épület teljes felújítása 2023-ban kezdődött saját forrásból és a Váci Egyházmegye támogatásával, majd állami pénzt is kaptak a folytatáshoz. A munkák több ütemben, a rendelkezésre álló forrásokhoz igazodva haladnak. Az épületen legutóbb az 1970-es években végeztek nagyobb felújítást. Különleges ráktelepre bukkant egy martfűi búvár a Tisza medrében, tudta meg a szoljon.hu. Merülés közben egy sekély mélyedés peremén sorakozó üregekre figyelt fel, amelyekből több rák is előbújt. A kolóniáról videófelvételt készített, amely alapján valószínűleg kecskerákok élnek a folyó ezen részén. A kecskerák Magyarországon őshonos és védett faj, természetvédelmi értéke egyedenként 50 000 forint. A felfedezés azért is figyelemre méltó, mert a hazai vizekben több idegenhonos rákfaj terjed, amelyek az őshonos állományokra is veszélyt jelenthetnek. Nem változott érdemben a gazdatársadalom kor összetétele az elmúlt 3 évben itthon. Derült ki az Agrárium 2026 előzetes adataiból. A képzettség terén ugyanakkor kedvező trend figyelhető meg. mondta rádiónknak Tóth Péter, a KSH természeti erőforrás statisztikai főosztályának vezetője.
4: A gazdaság irányítóknak a 37%-a az 65 évesnél idősebb, ugyanakkor a fiatal gazdaság irányítóknak az aránya az továbbra is 10% alatti. Folytatódott az az örvendetes növekedés, hogy a felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezőknek az aránya az továbbra is nőtt. Most már minden 8. gazdaság irányító felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezik, és 48%-a csökkent azoknak az aránya, akik mezőgazdasági képzettség nélkül irányítják a gazdaságukat.
2: Közbeszerzésen választják ki a Szolnoki Vízilabda Akadémia tervezőjét. Számolt be a szoljon.hu. A Magyar Vízilabda Szövetség a Tiszaliget egykori kempingének területén hozná létre a komplexumot. A 4000 négyzetméteres épületben 100 férőhelyes szálloda, étterem és egészségügyi központ is helyet kapna. Az akadémia elsősorban az utánpótláskorú sportolók fejlesztését szolgálná, de a felnőtt válogatott is használhatná. A helyszín miatt vita alakult ki. Egy helyi civil szervezet a zöld terület beépítését és a növekvő forgalmat kifogásolja. A Vízilabda Szövetség szerint a környezeti terhelés csekély lenne. A kivágott fák helyett újakat ültetnének. Ősszel is folytatódik a Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonal felújítása, jelezte a szoljon.hu. A munkák miatt november elejéig több ütemben vágányzárakra is szükség lesz. Jelenleg Cegléd, Pilis és Albertirsa térségében dolgoznak. Pilis és Albertirsa között közel 9 kilométeren újítják fel a pálya ágyazatát. Albertirsán egy vasúti átjárót is átépítenek és kitérőket cserélnek. Korábban Abonynál sín és ágyazatcserét, valamint pályaszabályozást végeztek. A felújítással a sebességkorlátozásokat és az ezekből adódó késéseket csökkentenék. A vonalon egy átlagos hétköznap mintegy 50 ezeren utaznak. Leonardo da Vinci tervei alapján készült szerkezetekből nyílt kiállítás a szolnoki Reptárban, számolt be a szoljon.hu. A Zseni műhelye című tárlaton 34 olyan modellt mutatnak be, amelyeket a reneszánsz mester fennmaradt rajzai és vázlatai alapján készítettek el. Látható többek között repülőszerkezet, szárnyas bicikli, óriás számszerii, daru és nyomdagép is. A kiállítás Leonardo feltalálói munkásságát helyezi középpontba, a szerkezetek mellett 9 festményének reprodukcióját is bemutatják. A több országot megjárt tárlat november 1-ig látogatható Szolnokon. A szolnoki Versegi Ferenc könyvtár is csatlakozik a kulturális örökség napjaihoz. A honlapjukon számoltak be róla, hogy szeptember 19-én szombaton lesznek vezetett séták, ahol a Kossuth tér és a könyvtár épületének történetét ismerhetik meg a résztvevők. Bemutatják a könyvtár 471 éves dokumentumát és más régi könyvkincseit is. Emellett interaktív szabadulójáték, Jász-Nagykun-Szolnok megye értékeit bemutató családi játék és könyves beszélgetés is várja az érdeklődőket. Reggelivel, reggeli tornával és különböző programokkal várták a kerékpárral érkezőket szeptember 16-án szerdán a szolnoki Kossuth téren. A kezdeményezés célja ezúttal is az volt, hogy a kerékpározást népszerűsítsék, és felhívják a figyelmet a környezetbarát közlekedésre. A résztvevők a reggeli mellett közösségi programokba is bekapcsolódhattak. Írta meg a Szolnoki Napló. 3 érmet szerzett egy ausztriai nemzetközi tűzoltó versenyen Pap János tűzoltó őrnagy, a mezőtúri hivatásos tűzoltó parancsnokság parancsnok helyettese. A mezőtúri szakember a saját korosztályában is eredményesen szerepelt, és több versenyszámban is dobogóra állhatott. A megmérettetésen számos ország versenyzői vettek részt, így az elért eredmények nemzetközi mezőnyben is jelentősnek számítanak. Számolt be róla a Szolnoki Napló. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ismét melegedés kezdődik térségünkben. A reggel még hűvös lehet, napközben azonban 23-24 fok köré emelkedik a hőmérséklet. A napsütés mellett időnként több felhő is megjelenhet az égen. Elszórtan kisebb eső vagy zápor is kialakulhat. A hétvége folyamán tovább erősödik a nappali felmelegedés. A legmelegebb órákban már 25-27 fok körüli értékekre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Laza péntek van, a stúdióban pedig már Fodor Attila Diannáknak boldog névnapot. Greta Garbo, svéd színésznő ezen a napon született, és most ünnepelne James Gandolfini, a Mafia sorozat sztárja. És ekkor született Lance Armstrong kerékpáros is. A Totó sikerével folytatom, Carl Wolf-tól szól az Afrika.
1: 102.4 West FM.

hétvégén még tartja magát a 27-28 fok a térségben, 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap különösen párásan indul majd a nap, aztán napközben záporok, zivatarok is kialakulhatnak a főként napos idő mellett. Gyenge lesz majd a szél, 28 fokra számíthatunk. Vasárnap eleinte mindenhol a napsütésé lesz a főszerep, délutántól viszont észak-nyugat felől megélénkül majd a szél, és megnövekszik a felhőzet is. Kora délután 29 fokra számíthatunk. A hétfő már felhősebb, olykor esősebb időt hozhat, erősödő széllel és 23 fokos csúccsal. Olive dala jön, amit ATB is feldolgozott a 2000-es években. You're not alone a 102.4 Best FM.

102.4 Best FM a legjobb zenék, programajánlatokkal folytatom. Városnap Abátszalókon holnap délután 2-től a Tiszató strandnál helyi fellépőkkel, 17.45-től Szandi műsorával, utána pedig a Color cirkusszal. Frank Sinatrától Dua Lipáig Harsonán a Four Bands koncertjén holnap este 8-tól a Tisza Part moziban. Családi mozi délelőtt kézműves játszóházzal, ugyancsak a Tisza Part moziban 10.30-tól a Shaun, a Bárány és a Moszatvég szörnye, a Mancsőrjárat, a Dinofilm és a Minyonok és szörnyek filmekkel, valamint kézműves játszóházzal. Gulyahajtás holnap Tiszaugnál gyülekező negyed 10-kor a Tiszahíd Tiszaugi oldalán, 11 órától majd lesznek színpadi programok, 11.30-tól látható majd a Jó Laci Betyár műsora, 16.30-tól pedig a Budapest Show Band koncertje. Onlakodalom, Lakatos László önálló este Oliver Wolffal, jövő kedden 18 órától az Abanovákban tekinthető meg. Segítség megnősültem, Pindrok Csaba vígjáték a Kisülszálláson a Vigadóban látható szeptember 25-én pénteken 19 órától. Nové Soma és ifjabb Csóri Sándor koncertje Jászberényben a Lehel Filmszínházban látható majd szeptember 25-én pénteken este 9-től. Agatha Christie, az Egérfogó, a Morpheus színműhely előadása Martfűn a Művelődési Központban tekinthető meg szeptember 25-én pénteken este 7-től. Kutatók éjszakája a Szolnok kampuszon szeptember 25-én pénteken 18 órától, látványos bemutatókkal, interaktív foglalkozásokkal, kiállításokkal többek között. Anya, te hogy vagy? Beszédes Henrietta egy személyes, edukatív színházi előadása az Abanovákban látható majd szeptember 26-án 16 órától. Kéklámpások napja Tiszakécskén a Lovas pályán szeptember 26-ára rendezvénytéren. Lesznek szakmai bemutatók, járműkiállítás, mentőkutyás bemutató, kresszpálya, gyermekprogramok, egészségügyi szűrések, 17 órától pedig fellép majd Vastag Csaba. 13. Tiszai Halnapja és Szolnoki Sparhelt Fesztivál szeptember 26 és 27-én a Tiszai Hajósok terén, valamint a Tisza parton gyermekjátszóházzal, Sparhelt kiállítással, halsimogatóval, élőzenével és rengeteg halas finomsággal. A pénteki zenei kínálatban Nelly Furtado és Timbaland közöse, itt a 102.4 Best.

0: 102.4 Best FM, a legjobb zenék, közlekedési infókkal folytatjuk. Útépítésre kell számítani, Millértelep után Csataszög felé még október elejéig. Tápió szelén útszűkület van a Rákóczi úton, ugyancsak Tápió szele térségében a 311-esen aszfaltoznak. A 311-esen Dózsa telepnél is dolgoznak, a 17-es kilométernél ugyancsak aszfaltozási munkálatra kell figyelni. Bárándon a Kossuth úton van útszűkület közműépítési munka miatt, Ecsekfal határában a főcsatornánál útszűkületen kell keresztül hajtani. Útszűkület van a 4-esen Vecsésnél a 21-es kilométernél, Kartszagnál a 165-ös kilométernél aszfaltoznak. Az M4-esen a 37-es, 39-es kilométerek között a leálló sávot zárták le. Az M44-esen Kunszentmártonnál csomópontot építenek. Ugyancsak csomópontot építenek az M5-ösön a 73-as, 76-os kilométerek térségében. Debrecennél a 33-ason a 106-os és a 108-as kilométereknél is sávlezárás van. A 4601-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton útépítés nehezíti a közlekedést. Püspökladány és Báránd és Báránd és Földes között a 42-esen útszűkületre kell figyelni. Útépítésre kell figyelni Jász-Alsó-Szentgyörgyön, a Jászladányra vezető úton. Csatornáznak Cegléden, a Széchenyi úton. Nádudvar és Hajdúszoboszló között félpályás lezárás mellett lehet autózni több ponton is. Karbantartást végeznek Öcsödnél, a Martfűi összekötő úton. Albertirsa és Dán-Szentmiklós között ugyancsak útszűkületen kell keresztül hajtani. Monoron az Ady Endre úton kell útszűkületre figyelni. Ismét a csúcson a TNT, na, a tavalyi siker, az ébren álmodtunk szól most a 102.4 Best FM-en.
1: A közlekedési hírek támogatója a DÁT 2002 Vasútépítő Kft. A vasút barátja.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készen állsz egy új színházi évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Újra együtt. Szigligeti.com.
0: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Elkészült a Magyar Kerékpáros Klub felmérése. Megújul a Jézus szíve plébánia. Rákkolóniát találtak a Tiszában. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 18-a van, péntek. Felmérték, hol szeretnek a legjobban és hol a legkevésbé bringázni a kerékpárosok a Balaton körül. A Magyar Kerékpáros Klub két évente kéri ki a bringások véleményét a tó körüli útvonalról. Idén több ezer értékelés és 770 konkrét észrevétel érkezett. Az eredményekről Kádár Melindát, a Kerékpáros Klub szóvívőjét kérdeztük.
3: Óriási változás nem történt az elmúlt időszakban. A legrosszabb állapotú szakasznak fonyódot jelölték, viszont egy szakaszt szeretnék kiemelni. Sokkal jobbra értékelték, mint két évvel ezelőtt, ez pedig a Szigliget-Balaton-Ederics közötti, amit a nyáron újítottak fel, nagyjából egy 3 kilométeres szakaszon. Pozitív fejlődés, de ez nagyon minimális, ahhoz képest, hogy mire lenne szükség. Azt várjuk és azt is kérjük, hogy most már érdemi beavatkozások történjenek a balatoni bringakör kapcsán. Ez ügyben mindenképp egyeztetni fogunk az érintett illetékesekkel.
2: Egészségügyi szűrővizsgálatokon vehetünk ma részt a város két pontján is. Az Európai Mobilitási Hét és az Egészséges Zalaegerszeg program keretében egészségpontokat alakított ki a Viva Plazma és a Magyar Vöröskereszt. Az egyik az Ártmoziban van, ahol vérnyomás, vércukor és testösszetételméréssel, dietetikai tanácsadással és egészségügyi kvízekkel várják az érdeklődőket. A másik egészségpont pedig a Zete stadionnal szemben, az október 6-a tér 19-es szám alatt van, ahol testsúly, testmagasság, testösszetétel és csontsűrűség mérésre, továbbá színlátás, látásvizsgáló tábla és bokakarindex vizsgálatra van lehetőség. Ezt írja a közösségi oldalán a polgármester. Balajt Zoltán posztja szerint érdemes mindkét állomást felkeresni és a két helyszín között gyalogolni, hiszen aki mindkét egészségpontot teljesíti, az ajándékot kap. Fehér rendszámot kapnak a plug-in hibrid autók. November végétől ugyanis zöld rendszám kizárólag a tisztán elektromos autókon lehet. A hibrid járművek tulajdonosainak pedig november 30-áig kell lecserélniük az autójuk rendszámát. Erre hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán a Zalavár megyei kormányhivatal. A posztjuk szerint az autósok két lehetőség közül választhatnak. Vagy új rendszámot kérnek, vagy megtartják a régit, amit egy új fehér alapszínben gyártanak le nekik. Az új rendszám 11 ezer forintba kerül, és ebben az esetben egy új forgalmit is ki kell fizetni, a régi rendszám újragyártása pedig 16 ezer forint. A rendszámokkal kapcsolatos ügyintézésre a lenti, a letenyei, a zalaszentgróti, a keszthelyi, a nagykanizsai és a zalaegerszegi járási hivatal kormányablakaiban van lehetőség. A pince és a tetőszerkezet felújításával folytatódik a Jézus szíve plébánia épületének korszerűsítése Szolnokon. Írja a szoljon.hu. A mostani munkákra 20 millió forint támogatást kaptak. Jelenleg a korábban kihasználatlan alaksort teszik rendbe, ahol közösségi teret alakítanak. Kitakarítják a pincét, megerősítik és rendbehozzák a régi téglafalakat, emellett újjáépítik a tetőszerkezetet is. Amint egy 120 éves épület teljes felújítása 2023-ban kezdődött saját forrásból és a Váci Egyházmegye támogatásával, majd állami pénzt is kaptak a folytatáshoz. A munkák több ütemben, a rendelkezésre álló forrásokhoz igazodva haladnak. Az épületen legutóbb az 1970-es években végeztek nagyobb felújítást. Különleges ráktelepre bukkant egy martfűi búvár a Tisza medrében, tudta meg a szoljon.hu. Merülés közben egy sekély mélyedés peremén sorakozó üregekre figyelt fel, amelyekből több rák is előfújt. A kolóniáról videófelvételt készített, amely alapján valószínűleg kecskerákok élnek a folyó ezen részén. A kecskerák Magyarországon őshonos és védett faj, természetvédelmi értéke egyedenként 50 ezer forint. A felfedezés azért is figyelemre méltó, mert a hazai vizekben több idegenhonos rákfaj terjed, amelyek az őshonos állományokra is veszélyt jelenthetnek. Nem változott érdemben a gazdatársadalom kor összetétele az elmúlt 3 évben itthon. Derült ki az Agrárium 2026 előzetes adataiból. A képzettség terén ugyanakkor kedvező trend figyelhető meg. mondta rádiónknak Tóth Péter, a KSH természeti erőforrás statisztikai főosztályának vezetője.
4: A gazdaságirányítóknak a 37%-a az 65 évesnél idősebb, ugyanakkor a fiatal gazdaságirányítóknak az aránya az továbbra is 10% alatti. Folytatódott az az örvendetes növekedés, hogy a felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezőknek az aránya az továbbra is nőtt. Most már minden 8. gazdaságirányító felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezik, és 48%-a csökkent azoknak az aránya, akik mezőgazdasági képzettség nélkül irányítják a gazdaságukat.
2: Közbeszerzésen választják ki a Szolnoki Vízilabda Akadémia tervezőjét, számolt be a szoljon.hu. A Magyar Vízilabda Szövetség a Tiszaliget egykori kempingének területén hozná létre a komplexumot. A 4000 négyzetméteres épületben 100 férőhelyes szálloda, étterem és egészségügyi központ is helyet kapna. Az akadémia elsősorban az utánpótláskorú sportolók fejlesztését szolgálná, de a felnőtt válogatott is használhatná. A helyszín miatt vita alakult ki. Egy helyi civil szervezet a zöld terület beépítését és a növekvő forgalmat kifogásolja. A Vízilabda Szövetség szerint a környezeti terhelés csekély lenne. A kivágott fák helyett újakat ültetnének. Ősszel is folytatódik a Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonal felújítása, jelezte a szoljon.hu. A munkák miatt november elejéig több ütemben vágányzárakra is szükség lesz. Jelenleg Cegléd, Pilis és Albertirsa térségében dolgoznak. Pilis és Albertirsa között közel 9 kilométeren újítják fel a pálya ágyazatát. Albertirsán egy vasúti átjárót is átépítenek és kitérőket cserélnek. Korábban Abonynál sín és ágyazatcserét, valamint pályaszabályozást végeztek. A felújítással a sebességkorlátozásokat és az ezekből adódó késéseket csökkentenék. A vonalon egy átlagos hétköznap mintegy 50 ezeren utaznak. Leonardo da Vinci tervei alapján készült szerkezetekből nyílt kiállítás a szolnoki Reptárban, számolt be a szoljon.hu. A Zseni műhelye című tárlaton 34 olyan modellt mutatnak be, amelyeket a reneszánsz mester fennmaradt rajzai és vázlatai alapján készítettek el. Látható többek között repülőszerkezet, szárnyas bicikli, óriás számszerély, daru és nyomdagép is. A kiállítás Leonardo feltalálói munkásságát helyezi középpontba, a szerkezetek mellett 9 festményének reprodukcióját is bemutatják. A több országot megjárt tárlat november 1-ig látogatható Szolnokon. A szolnoki Versegi Ferenc könyvtár is csatlakozik a kulturális örökség napjaihoz. A honlapjukon számoltak be róla, hogy szeptember 19-én szombaton lesznek vezetett séták, ahol a Kossuth tér és a könyvtár épületének történetét ismerhetik meg a résztvevők. Bemutatják a könyvtár 471 éves dokumentumát és más régi könyvkincseit is. Emellett interaktív szabadulójáték, Jásznagykun-Szolnok megye értékeit bemutató családi játék és könyves beszélgetés is várja az érdeklődőket. Reggelivel, reggeli tornával és különböző programokkal várták a kerékpárral érkezőket szeptember 16-án szerdán a szolnoki Kossuth téren. A kezdeményezés célja ezúttal is az volt, hogy a kerékpározást népszerűsítsék, és felhívják a figyelmet a környezetbarát közlekedésre.

0: 23-24 fok köré emelkedik a hőmérséklet. A napsütés mellett időnként több felhő is megjelenhet az égen. Elszórtan kisebb eső vagy zápor is kialakulhat. A hétvége folyamán tovább erősödik a nappali felmelegedés. A legmelegebb órákban már 25-27 fok körüli értékekre számíthatunk.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Én pedig Fodor Attila vagyok. Ma van Lukasz Forhamel születésnapja. Ő a Lukasz Graham énekese. A dán zenekar pont 10 éve vezette a listákat a Seven Years-zel. Zenében nálunk majd a C-Block mellett itt lesz a Bieber's, meg most Chicane és Bryan Adams közöse. A Don't Give Up-ot hallgatjuk már is.
2: 102.4 Best

Hát nem. A hétvégén még tartja magát a 27-28 fok a térségben, 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap ködösen párásan indul majd a nap, aztán napközben záporok, zivatarok is kialakulhatnak a főként napos idő mellett. Gyenge lesz majd a szél, 28 fokra számíthatunk. Vasárnap eleinte mindenhol a napsütésé lesz a főszerep, délutántól viszont észak-nyugat felől megélénkül majd a szél, és megnövekszik a felhőzet is. Kora délután 29 fokra számíthatunk. A hétfő már felhősebb, olykor esősebb időt hozhat, erősödő széllel és 23 fokos csúccsal. Zenében még nyár, itt a C-Block és a

102.4 Best FM a legjobb zenék programajánlatokkal folytatom. Városnap Abátszalókon holnap délután 2-től a Tiszató strandnál helyi fellépőkkel, 17.45-től Szandi műsorával, utána pedig a Color cirkusszal. Frank Sinatrától Dua Lipáig Harsonán a Four Bands koncertjén holnap este 8-tól a Tisza Part moziban. Családi mozi délelőtt kézműves játszóházzal, ugyancsak a Tisza Part moziban 10.30-tól a Shaun, a Bárány és a Moszatvég szörnye, a Mancsőrjárat, a Dinofilm és a Minyonok és szörnyek filmekkel, valamint kézműves játszóházzal. Gulyahajtás holnap Tiszaugnál gyülekező negyed 10-kor a Tiszahíd Tiszaugi oldalán, 11 órától majd lesznek színpadi programok, 11.30-tól látható majd a Jó Laci Betyár műsora, 16.30-tól pedig a Budapest Show Band koncertje. Ón lakodalom, Lakatos László önálló este Oliver Wolffal, jövő kedden 18 órától az Abanovákban tekinthető meg. Segítség megnősültem, Pindrok Csaba vígjáték a Kisülszálláson a Vigadóban látható szeptember 25-én pénteken 19 órától. Nové Soma és ifjabb Csóri Sándor koncertje Jászberényben a Lehel Filmszínházban látható majd szeptember 25-én pénteken este 9-től. Agatha Christie, az Egérfogó, a Morpheus színműhely előadása Martfűn a Művelődési Központban tekinthető meg szeptember 25-én pénteken este 7-től. Kutatók éjszakája a Szolnok kampuszon szeptember 25-én pénteken 18 órától, látványos bemutatókkal, interaktív foglalkozásokkal, kiállításokkal többek között. Anya, te hogy vagy? Beszédes Henrietta egy személyes, edukatív színházi előadása az Abanovákban látható majd szeptember 26-án 16 órától. Kéklámpások napja Tiszakécskén a Lovas pályán szeptember 26-án a rendezvénytéren. Lesznek szakmai bemutatók, járműkiállítás, mentőkutyás bemutató, kresszpálya, gyermekprogramok, egészségügyi szűrések, 17 órától pedig fellép majd Vastag Csaba. 13. Tiszai Halnapja és Szolnoki Sparhelt Fesztivál szeptember 26 és 27-én a Tiszai Hajósok terén, valamint a Tisza parton gyermekjátszóházzal, Sparhelt kiállítással, halsimogatóval, élőzenével és rengeteg halas finomsággal. Nem Justin, de a Bieber következik ezúttal, ahol jártunk a legjobb zenék között.

102.4 Best FM, a legjobb zenék, közlekedési infókkal folytatjuk. Útépítésre kell számítani, Millértelep után Csataszök felé még október elejéig. Tápiószelén útszűkület van a Rákóczi úton, ugyancsak Tápiószele térségében a 311-esen aszfaltoznak. A 311-esen Dózsatelepnél is dolgoznak, a 17-es kilométernél ugyancsak aszfaltozási munkálatra kell figyelni. Bárándon a Kossuth úton van útszűkület közműépítési munka miatt, Ecsekfal határában a főcsatornánál útszűkületen kell keresztül hajtani. Útszűkület van a 4-esen Vecsésnél a 21-es kilométernél, Kartszagnál a 165-ös kilométernél aszfaltoznak. Az M4-esen a 37-es, 39-es kilométerek között a leállósávot zárták. Az M44-esen Kunszentmártonnál csomópontot építenek. Ugyancsak csomópontot építenek az M5-ösön a 73-as, 76-os kilométerek térségében. Debrecennél a 33-ason a 106-os és a 108-as kilométereknél is sávlezárás van. A 4601-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton útépítés nehezíti a közlekedést. Püspökladány és Báránd és Báránd és Földes között a 42-esen útszűkületre kell figyelni. Útépítésre kell figyelni Jász-Alsó-Szentgyörgyön, a Jászladányra vezető úton. Csatornáznak Cegléden, a Széchenyi úton. Nádudvar és Hajdúszoboszló között félpályás lezárás mellett lehet autózni több ponton is. Karbantartást végeznek Öcsödnél, a Martfűi összekötő úton. Albertirsa és Dán-Szentmiklós között ugyancsak útszűkületen kell keresztül hajtani. Monoron az Ady Endre úton kell útszűkületre figyelni. A 2000-es évek elejéhez érkezünk most, az emlékezetes dalok között a Miss California Dante Thomastól a 102.4 Best FM-en.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb
1: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készen állsz az új évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Nyiss a színházra! Szigligeti.com.
0: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
3: Elkészült a Magyar Kerékpáros Klub felmérése. Megújul a Jézus szíve plébánia. Rákkolóniát találtak a Tiszában. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 18-a van, péntek. Felmérték, hol szeretnek a legjobban és hol a legkevésbé bringázni a kerékpárosok a Balaton körül. A Magyar Kerékpáros Klub két évente kéri ki a bringások véleményét a tó körüli útvonalról. Idén több ezer értékelés és 770 konkrét észrevétel érkezett. Az eredményekről Kádár Melindát, a Kerékpáros Klub szóvívőjét kérdeztük.
4: Óriási változás nem történt az elmúlt időszakban. A legrosszabb állapotú szakasznak fonyódot jelölték, viszont egy szakaszt szeretnék kiemelni. Sokkal jobbra értékelték, mint két évvel ezelőtt, ez pedig a Szigliget-Balaton-Ederics között is, amit a nyáron újítottak fel, nagyjából egy 3 kilométeres szakaszon. Pozitív fejlődés, de ez nagyon minimális ahhoz képest, hogy mire lenne szükség. Azt várjuk és azt is kérjük, hogy most már érdemi beavatkozások történjenek a balatoni bringakör kapcsán. Ezügyben mindenképp egyeztetni fogunk az érintett illetékesekkel.
3: Egészségügyi szűrővizsgálatokon vehetünk ma részt a város két pontján is. Az Európai Mobilitási Hét és az Egészséges Zalaegerszeg program keretében egészségpontokat alakított ki a Viva Plazma és a Magyar Vöröskereszt. Az egyik az Ártmoziban van, ahol vérnyomás, vércukor és testösszetételméréssel, dietetikai tanácsadással és egészségügyi kvízekkel várják az érdeklődőket. A másik egészségpont pedig a Zete stadionnal szemben, az október 6-a tér 19-es szám alatt van, ahol testsúly, testmagasság, testösszetétel és csontsűrűség mérésre. Továbbá színlátás, látásvizsgáló tábla és buka karindex vizsgálatra van lehetőség. Ezt írja a közösségi oldalán a polgármester. Balajt Zoltán posztja szerint érdemes mindkét állomást felkeresni és a két helyszín között gyalogolni, hiszen aki mindkét egészségpontot teljesíti, az ajándékot kap. Fehér rendszámot kapnak a plug-in hibrid autók. November végétől ugyanis zöld rendszám kizárólag a tisztán elektromos autókon lehet. A hibrid járművek tulajdonosainak pedig november 30-áig kell lecserélniük az autójuk rendszámát. Erre hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán az Alavár megyei kormányhivatal. A posztjuk szerint az autósok két lehetőség közül választhatnak. Vagy új rendszámot kérnek, vagy megtartják a régit, amit egy új fehér alapszínben gyártanak le nekik. Az új rendszám 11 ezer forintba kerül, és ebben az esetben egy új forgalmit is ki kell fizetni. A régi rendszám újragyártása pedig 16 ezer forint. A rendszámokkal kapcsolatos ügyintézésre a lenti, a letenyei, a zalaszentgróti, a keszthelyi, a nagykanizsai és a zalaegerszegi járási hivatal kormányablakaiban van lehetőség. A pince és a tetőszerkezet felújításával folytatódik a Jézus szíve plébánia épületének korszerűsítése Szolnokon. Írja a szoljon.hu. A mostani munkákra 20 millió forint támogatást kaptak. Jelenleg a korábban kihasználatlan alaksort teszik rendbe, ahol közösségi teret alakítanak ki. Kitakarítják a pincét, megerősítik és rendbehozzák a régi téglafalakat, emellett újjáépítik a tetőszerkezetet is. A mintegy 120 éves épület teljes felújítása 2023-ban kezdődött saját forrásból és a Váci Egyházmegye támogatásával, majd állami pénzt is kaptak a folytatáshoz. A munkák több ütemben, a rendelkezésre álló forrásokhoz igazodva haladnak. Az épületen legutóbb az 1970-es években végeztek nagyobb felújítást. Különleges ráktelepre bukkant egy martfűi búvár a Tisza medrében, tudta meg a szoljon.hu. Merülés közben egy sekély mélyedés peremén sorakozó üregekre figyelt fel, amelyekből több rák is előbújt. A kolóniáról videófelvételt készített, amely alapján valószínűleg kecskerákok élnek a folyó ezen részén. A kecskerák Magyarországon őshonos és védett faj, természetvédelmi értéke egyedenként 50 ezer forint. A felfedezés azért is figyelemre méltó, mert a hazai vizekben több idegenhonos rákfaj terjed, amelyek az őshonos állományokra is veszélyt jelenthetnek. Nem változott érdemben a gazdatársadalom kor összetétele az elmúlt 3 évben itthon. Derült ki az Agrárium 2026 előzetes adataiból. A képzettség terén ugyanakkor kedvező trend figyelhető meg. Mondta rádiónknak Tóth Péter, a KSH természeti erőforrás statisztikai főosztályának vezetője.
5: A gazdaságirányítóknak a 37%-a az 65 évesnél idősebb, ugyanakkor a fiatal gazdaságirányítóknak az aránya az továbbra is 10% alatti. Folytatódott az az örvendetes növekedés, hogy a felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezőknek az aránya az továbbra is nőtt. Most már minden 8. gazdaságirányító felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezik, és 48%-a csökkent azoknak az aránya, akik mezőgazdasági képzettség nélkül irányítják a gazdaságukat.
3: Közbeszerzésen választják ki a Szolnoki Vízilabda Akadémia tervezőjét, számolt be a szoljon.hu. A Magyar Vízilabda Szövetség a Tiszaliget egykori kempingének területén hozná létre a komplexumot. A 4000 négyzetméteres épületben 100 férőhelyes szálloda, étterem és egészségügyi központ is helyet kapna. Az akadémia elsősorban az utánpótláskorú sportolók fejlesztését szolgálná, de a felnőtt válogatott is használhatná. A helyszín miatt vita alakult ki. Egy helyi civil szervezet a zöld terület beépítését és a növekvő forgalmat kifogásolja. A Vízilabda Szövetség szerint a környezeti terhelés csekély lenne. A kivágott fák helyett újakat ültetnének. Ősszel is folytatódik a Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonal felújítása, jelezte a szoljon.hu. A munkák miatt november elejéig több ütemben vágányzárakra is szükség lesz. Jelenleg Cegléd, Pilis és Albertirsa térségében dolgoznak. Pilis és Albertirsa között közel 9 kilométeren újítják fel a pálya ágyazatát. Albertirsán egy vasúti átjárót is átépítenek és kitérőket cserélnek. Korábban Abonynál sín és ágyazatcserét, valamint pályaszabályozást végeztek. A felújítással a sebességkorlátozásokat és az ezekből adódó késéseket csökkentenék. A vonalon egy átlagos hétköznap mintegy 50 ezeren utaznak. Leonardo da Vinci tervei alapján készült szerkezetekből nyílt kiállítás a szolnoki Reptárban, számolt be a szoljon.hu. A Zseni műhelye című tárlaton 34 olyan modellt mutatnak be, amelyeket a reneszánsz mester fennmaradt rajzai és vázlatai alapján készítettek el. Látható többek között repülőszerkezet, szárnyas bicikli, óriás számszerély, daru és nyomdagép is. A kiállítás Leonardo feltalálói munkásságát helyezi középpontba, a szerkezetek mellett 9 festményének reprodukcióját is bemutatják. A több országot megjárt tárlat november 1-ig látogatható Szolnokon. A szolnoki Versegi Ferenc könyvtár is csatlakozik a kulturális örökség napjaihoz. A honlapjukon számoltak be róla, hogy szeptember 19-én szombaton lesznek vezetett séták, ahol a Kossuth tér és a könyvtár épületének történetét ismerhetik meg a résztvevők. Bemutatják a könyvtár 471 éves dokumentumát és más régi könyvkincseit is. Emellett interaktív szabadulójáték, Jász-Nagykun-Szolnok megye értékeit bemutató családi játék és könyves beszélgetés is várja az érdeklődőket. Reggelivel, reggeli tornával és különböző programokkal várták a kerékpárral érkezőket szeptember 16-án szerdán a szolnoki Kossuth téren. A kezdeményezés célja ezúttal is az volt, hogy a kerékpározást népszerűsítsék, és felhívják a figyelmet a környezetbarát közlekedésre. A résztvevők a reggeli mellett közösségi programokba is bekapcsolódhattak. Írta meg a Szolnoki Napló. 3 érmet szerzett egy ausztriai nemzetközi tűzoltó versenyen Pap János tűzoltó őrnagy, a mezőtúri hivatásos tűzoltó parancsnokság parancsnok helyettese. A mezőtúri szakember a saját korosztályában is eredményesen szerepelt, és több versenyszámban is dobogóra állhatott. A megmérettetésen számos ország versenyzői vettek részt, így az elért eredmények nemzetközi mezőnyben is jelentősnek számítanak. Számolt be róla a Szolnoki Napló. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ismét melegedés kezdődik.

0: vagyok tovább.
1: A hétvégén még tartja magát a 27-28 fok a térségben, 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap ködösen párásan indul majd a nap, aztán napközben záporok, zivatarok is kialakulhatnak a főként napos idő mellett. Gyenge lesz majd a szél, 28 fokra számíthatunk. Vasárnap eleinte mindenhol a napsütésé lesz a főszerep, délutántól viszont észak-nyugat felől megélénkül majd a szél, és megnövekszik a felhőzet is. Kora délután 29 fokra számíthatunk. A hétfő már felhősebb, olykor esősebb időt hozhat, erősödő széllel és 23 fokos csúccsal. A pusit után ez volt az egyik legjobbjuk. A Salt-N-Pepa jön, és a Let's Talk About Sex a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM a legjobb zenék programajánlatokkal folytatom. Városnap Abátszalókon holnap délután 2-től a Tiszató strandnál helyi fellépőkkel, 17.45-től Szandi műsorával, utána pedig a Color cirkusszal. Frank Sinatrától Dua Lipáig Harsonán a Four Bands koncertjén holnap este 8-tól a Tisza Part moziban. Családi mozi délelőtt kézműves játszóházzal, ugyancsak a Tisza Part moziban 10.30-tól a Shaun, a Bárány és a Moszatvég szörnye, a Mancsőrjárat, a Dinofilm és a Minyonok és szörnyek filmekkel, valamint kézműves játszóházzal. Gulyahajtás holnap Tiszaugnál gyülekező negyed 10-kor a Tisza híd Tiszaugi oldalán, 11 órától majd lesznek színpadi programok, 11.30-tól látható majd a Jó Laci betyár műsora, 16.30-tól pedig a Budapest Show Band koncertje. Onlakodalom, Lakatos László önálló este Oliver Wolffal, jövő kedden 18 órától az Abanovákban tekinthető meg. Segítség megnősültem, Pindrok Csaba vígjáték a Kisülszálláson a Vigadóban látható szeptember 25-én pénteken 19 órától. Nové Soma és ifjabb Csóri Sándor koncertje Jászberényben a Lehel Filmszínházban látható majd szeptember 25-én pénteken este 9-től. Agatha Christie, az Egérfogó, a Morpheus színműhely előadása Martfűn a Művelődési Központban tekinthető meg szeptember 25-én pénteken este 7-től. Kutatók éjszakája a Szolnok kampuszon szeptember 25-én pénteken 18 órától, látványos bemutatókkal, interaktív foglalkozásokkal, kiállításokkal többek között. Anya, te hogy vagy? Beszédes Henrietta egy személyes, edukatív színházi előadása az Abanovákban látható majd szeptember 26-án 16 órától. Kéklámpások napja Tiszakécskén a Lovas pályán szeptember 26-án a rendezvénytéren. Lesznek szakmai bemutatók, járműkiállítás, mentőkutyás bemutató, kresszpálya, gyermekprogramok, egészségügyi szűrések, 17 órától pedig fellép majd Vastag Csaba. 13. Tiszai Halnapja és Szolnoki Sparhelt Fesztivál szeptember 26 és 27-én a Tiszai Hajósok terén, valamint a Tisza parton gyermekjátszóházzal, Sparhelt kiállítással, halsimogatóval, élőzenével és rengeteg halas finomsággal. A legjobb rock a 2000-es évekből, a Kings of Leontól. You Somebody most a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM, a legjobb zenék, közlekedési infókkal folytatjuk. Útépítésre kell számítani, Millértelep után Csataszög felé még október elejéig. Tápiószelén útszűkület van a Rákóczi úton, ugyancsak Tápiószele térségében a 311-esen aszfaltoznak. A 311-esen Dózsatelepnél is dolgoznak, a 17-es kilométernél ugyancsak aszfaltozási munkálatra kell figyelni. Bárándon a Kossuth úton van útszűkület közműépítési munka miatt, Ecsekfal határában a főcsatornánál útszűkületen kell keresztül hajtani. Útszűkület van a 4-esen Vecsésnél a 21-es kilométernél, Kartszagnál a 165-ös kilométernél aszfaltoznak. Az M4-esen a 37-es, 39-es kilométerek között a leállósávot zárták. Az M44-esen Kunszentmártonnál csomópontot építenek. Ugyancsak csomópontot építenek az M5-ösön a 73-as, 76-os kilométerek térségében. Debrecennél a 33-ason a 106-os és a 108-as kilométereknél is sávlezárás van. A 4601-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton útépítés nehezíti a közlekedést. Püspökladány és Báránd és Báránd és Földes között a 42-esen útszűkületre kell figyelni. Útépítésre kell figyelni Jász-Alsó-Szentgyörgyön, a Jászladányra vezető úton. Csatornáznak Cegléden, a Széchenyi úton. Nádudvari és Hajdúszoboszló között félpályás lezárás mellett lehet autózni több ponton is. Karbantartást végeznek Öcsödnél, a Martfűi összekötő úton. Albertírsa és Dán-Szentmiklós között ugyancsak útszűkületen kell keresztül hajtani. Monoron az Ady Endre úton kell útszűkületre figyelni. Mára ennyi, köszi a figyelmet, Fodor Attila vagyok, a 102.4 Best FM-en most jön a Jetlag és a Repül az idő. Jó hétvégét kívánok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramona, Stól András és Papszabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Még lehet jelentkezni az ország legnagyobb szemétszedési akciójára. Új munkarendre tér át a parlament, melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. 3 hetes munkarendre tér át hétfőtől az országgyűlés. A parlament jövő héten hétfőn és kedden, egy héttel később pedig hétfőn tart plenáris ülést. Az új renddel az interpellációkra és az azonnali kérdésekre fordítható idő is változik. Az eddigi 1 óra helyett 1,5 óra áll majd rendelkezésre. Forgalmi változásokra kell készülni Budapesten az autómentes hétvége miatt. Holnap és holnap után lezárják többek között a Műegyetem rakpartot, a Szabadsághidat, a Vámház körút egy részét, valamint autómentes lesz a Pesti alsórakpart, Margit híd és Közraktár utca közötti szakasza is. A lezárások a közösségi közlekedést is érintik. A 47-es, a 48-as, a 49-es villamos nem jár. A BKK a Szabadsághíd lezárása idején elsősorban a 4-es metrót, a 4-es és a 6-os villamost, valamint a 7-es és a 133E autóbuszt ajánlja. Mintegy 10 000 résztvevőt várnak kedden a sérült gyermekek napjára a Fővárosi Állat és Növénykertben. A 34. alkalommal megrendezett eseményre az ország minden részéről érkeznek fogyatékossággal élő gyermekek és családtagjaik. A látogatókat állatkerti túra, látványetetések, interaktív foglalkozások és színpadi programok várják. Koncertet ad a Kaláka együttes is. A kapukat szeptember 22-én reggel 9 órakor nyitják. A programok 10 órakor kezdődnek az esemény. 1992 óta csaknem 200 000 gyermeket láttak vendégül. Szeptember 22-ig lehet regisztrálni az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra. Az országos szemétszedést október 12-e és 18-a között rendezik meg. A cél az illegális hulladék felszámolása, az önkéntesség népszerűsítése és a környezettudatosság erősítése. A programhoz koordinátorként saját találkozási pont regisztrálásával vagy önkéntesként egy már meglévő helyszínhez csatlakozva lehet bekapcsolódni. Elsősorban kézzel, kesztyűben biztonságosan összeszedhető háztartási hulladékot gyűjtenek. Jelentkezni a szelektálok.hu oldalon lehet. Híreink végén essen pár szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk az előttünk álló órákban. Változóan felhős időre számíthatunk, futózápor csak kevés helyen fordulhat elő. A folytatásban erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés is, elszúrtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalban 10 és 16 fok közötti értékeket mérhetünk, délután 22-28 fok várható. A hét utolsó napján többnyire napos, gyengén felhős idő ígérkezik, csapadék csak kis eséllyel fordulhat elő. A hajnali órákban 8-16, napközben 25-30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Ha csütörtökre szokták azt mondani, hogy az már kis péntek, akkor a mai péntekre mi nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ez már a kis szombat, mert hogy a mai Night Shift Extra-ban a szombati rezidens Slim Fit érkezik vissza, vagy érkezik hamarabb, 1 óra erejéig. Szóval a hip-hop és R&B ma is a menő, pont úgy, mint szombaton, úgyhogy ennek köszönhetően 6-7-ig én White Boy 7-től Slim Fit áll a lemezjátszók mögött. Indul a pénteki Night Shift Extra.

0: Mixben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Mixcardon pedig nem csak az én korábbi mixeim hallgathatók vissza, mert kivétel nélkül az összes Nightshift lemezlovas oda tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá, szóval ott tessék keresgetni Nightshift DJ-k után. Akinek pedig ez nem elég, és szeretné velünk felvenni a kapcsolatot, üzenni nekünk, megteheti számtalan módon. Lehet például nekünk e-mailt írni az info@bestfmbudapest.hu-ra, SMS vagy Viber üzenetet küldeni a 0620 55 55 155-re, és hogyha lájkoltok minket Instán és Facebookon, Best FM Rádió Magyarország, akkor természetesen azon keresztül is üzenhettek nekünk.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Felkerült 5 újabb mix a Mixcloud oldalamra, mixcloud.com per DJ White Boy. De nem csak engem, hanem az összes Night Shift lemezlovast kivétel nélkül ott találjátok meg, szóval ugyanott kell keresgetni Lauer Christian hétfői Classic House mixeit, Hangya funky szettjeit, vagy éppen Slim Fit, hip-hop és R&B egy óráit is. Jó, tehát mixcloud.com per DJ White Boy, az én mixeim ott elérhetőek, és minden mix mellett természetesen ott van a tracklista is.

0: wishing to left you, without a dope beat. Step two, step two, step two, step two, step two, step two. It's been a long time. We shouldn't have left you.
1: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift White Boy-jal a Best FM-en.
2: Egészen pontosan ez a Night Shift Extra minden pénteken. 6 rezidens 7 napra, sehogy nem jön ki a matek, úgyhogy persze, hogy minden héten valaki duplázik. Ez a valaki, ezen a héten Slim Fit lesz, szombati rezidensünk, és persze ő hozza magával a szombati hangulatot, meg a szombati zenéket, vagyis hip-hop és R&B még egy órán keresztül. 7 és 8 óra között is itt a Besten, nagyon gyors szünet, tényleg egy rövidke pihenő, helyet cserélünk, és aztán pár perc múlva innen folytatjuk, senki nem menjen sehova.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szeptember 20-ától villaműsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramóna, Stól András és Papp Szabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már lehet szavazni az év kilátójára. A hibrid autók tartják a legjobban az értéküket. Továbbra is komoly a száj van. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Nem hozott érdemi változást az elmúlt napok időjárása a szárazságban, bár az ország északnyugati részén hullott eső az Alföld nagy területein továbbra is komoly aszály van. A tartós vízhiány miatt a kukorica és a napraforgósok felé vár teljesen kiszáradt, ezért a betakarítás is a megszokottnál korábban kezdődött. Nyugaton javultak a repcevetésének feltételei, északkeleten viszont több helyen még a talaj előkészítéséhez is túl száraz a föld. Visszaesett a lakóhelyet váltók száma Magyarországon. A friss adatok szerint tavaly kevesebben jelentettek be új lakcímet, és az elmúlt 10 évben mindössze egyszer volt ennél kisebb a költözési aktivitás. A megyehatárokat átlépők száma megközelítette a 115 ezeret, csak nem minden második költöző pedig Budapestet vagy Pest megyét választotta. A központi térségen kívül Fejér, Győrmoson és Bács-Kiskun tartozott a legnépszerűbb célpontok közé. A hibrid autók tartják legjobban az értéküket a használt autópiacon. A legfrissebb adatok szerint évente átlagosan 5,7%-ot veszítenek értékükből, míg a benzinesek csak nem 7, a dízelek, az elektromos autók pedig 7,5% feletti mértékben. Közben egyre kevesebb az olcsóbb jármű. Augusztusban a kínálat 35%-a került, 2,5 milliónál kevesebbe. Ez egy év alatt 4% pontos csökkenés. Az autók átlagára ugyanakkor lényegében nem változott, 5,5 millió forint körül alakult. Elindult a szavazás az év kilátója címért. Idén 10 hazai helyszín került a döntőbe, a Pilistől a Börzsönyön és a Bükkön át egészen a Soproni hegységig. A jelöltek között van többek között a Boldogözséb, a Csóványosi, a Jánosvára és a Várhely kilátó is. A győztesről a közönség dönt. Voksolni szeptember 28-án éjfélig lehet az Aktív Kalandor oldalán. A 7. alkalommal meghirdetett kezdeményezés célja, hogy a hazai kilátók mellett a természetjárásra, valamint Magyarország természeti és épített értékeinek megőrzésére is felhívja a figyelmet. A hírblokk végén nézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk az előttünk álló órákban. Változóan felhős idő várható, csak kevés helyen lehet futózápor. Holnap erőteljes gomoly felhő képződésre lehet számítani, amelyből elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar. A hőmérséklet a hajnali 10-16 fokról délutánra 22 és 28 fok közé emelkedik. Vasárnap többnyire gyengén felhős napos időre van kilátás, csapadéknak kicsi az esélye. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Hogy a nemek aránya teljesen kiegyenlített legyen, ugye két hölgye kezd Slimfit, úgyhogy most még két úr van ide, igazából már csak egy úré a főszerep. Mert a viszont elszalem, ez játszok mögött, mondhatom 8-ig.
3: Köszi, hello.

0: hallottátok. Mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Nem tudom, kell-e még mondani, ha valakinek az elmúlt egy és negyed órában nem esett le, hogy a mai péntek esti Night Shift extra az a hip-hopról és az R&B-ről szól.
3: Tényleg?
2: Kép, igen, tehát hogyha a zenéből nem, meg abból, hogy te is itt vagy, aki ugye egyébként szombati rezidensünk, hogyha ebből nem rakta össze senki, akkor azt hiszem, ők most már menthetetlenek. Mindegy, azért mondjuk el, hogyha itt nem, akkor élőben hol? Most zárjátok a hétvégét, ugye?
3: Így, holnap. A nyarat.
2: Bocsánat, igen, mert azt hiszem, holnap még csak szombat van, szóval.
3: Így van, szóval holnap a Petőfi lábánál azon a bizonyos hajón délután 5-től este 10-ig, úgyhogy majd gyorsan felugrok egy gyors szetre, és megyek is vissza.
2: Tehát ott kezdesz, ide jössz, visszamész.
3: Így van.
2: És elsiratjátok a nyarat.
3: Így van, reméljük, hogy jó időnk lesz.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál Slim Fit.
1: Még szakmán belül is az egyik legjobb rappernek tartják,
2: így
1: ugye?
2: Van, tehát, Greatest of all times, így van.
1: Na most igen, tehát ugye Paradise is really nice. Very nice, bocsánat, ez nem ez a legerősebb ríme. Azért legyünk őszinték. Mentségére legyen szóval azért a hazai zenei életben van, aki ennél sokkal szarabb rímekből most már évek óta megér.
2: És komplet
1: dalokat húz föl a rímekre, de ez

0: Ez a Night Shift minden szombaton Slim Fittel és a legjobb R&B zenékkel a Best FM-en.
1: Hát az a forgatókönyv nem fog működni, mert Millerrel szokott, hogy akkor itt maradsz itt a szó, mert tudjuk, hogy dolgod van holnap, de azért holnap azért akkor szokásos időben helyre gyere vissza, legyő kedves.
2: Megpróbálok nem késni.
1: Jó, rendben, minden már azért rácsörgök olyan 6 óra magasságában. Egy óra alatt az idejsz a hajóról, nem?
2: Hát, reméljük.
1: Még, akár, perc, még akár úszva is, pedig ez eddig végig beton. Na mindegy.
2: Áról szemben.
1: Akkor holnap, az meg egy jó rap zenekar.
2: Volt.
1: Igen. Hónap este 7.
2: Így.
1: Gyere. Hello.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A koronavírusos fertőzések szórványos növekedése várható. Jövő hónapban ismét lesz Kolonics György emlékfutás. Erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a hazai szennyvízben, ezért a következő időszakban a fertőzés számok szórványos növekedése várható, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az elmúlt héten Budapesten és az agglomeráció egyes településein is kimutatták a vírus örökítő anyagát. A főváros északi, déli és központi területein mérsékelt, az ország többi vizsgált részein alacsony koncentrációt mértek. Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete utalvány formájában. Erről a szociális és családügyi miniszter posztolt a közösségi oldalán. Kátai Németh Vilmos arra is felhívta a figyelmet, hogy ha az első részlet utalással érkezett és időközben változott a lakcím, érdemes ellenőrizni, hogy az állam kincstár rendszerében is megfelelő lakcím van-e. Az iskolakezdési támogatás összege 100 000 forint. Ennek első 50 000 forintos részletét már augusztus végén megkapták az érintett családok. A műemléki értékeinket mutatja be a Kulturális Örökség Napjai programsorozat. Ilyenkor akár olyan épületekbe is bepillantást nyerhetünk, ahová máskor nem. Országszerte több mint 170 helyszínen várják az érdeklődőket holnap és holnap után, mondta rádiónknak Vörös András, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság elnöke.
2: A Kulturális Örökség Napjainak a célja az, hogy olyan műemlékeket vagy olyan régi épületeket, amelyek értékesek és a tulajdonos büszke az értékeire, felismert és szívesen megmutatja másoknak is, azokat megnyissunk a nagy közönség számára. Ezen a hétvégén pincékbe, padlásokra, egyébként elzárt épületekbe lehet bejutni, ahol a legtöbb helyen szakszerű vezetést is kapnak. Ami az idei programba különlegesség, az az, hogy a Kulturális Örökség Napjaihoz csatlakozott az első magyar malomnap. Hívtuk a vízimalmok, szélmalmok, szárazmalmok tulajdonosait, hogy vegyenek részt ezen az ünnepen.
1: Október 23-án ismét megrendezik a Kolonics György emlékfutást Budapesten. A Népszigeten három táv közül választhatnak a részt. Az eseményt 2009 óta rendezik meg a 2008-ban elhunyt kétszeres olimpiai bajnok kenus emlékére. Kolonics György maga is rendszeresen futott, több alkalommal vett részt a Bécs-Budapest ultramaratonon. Változóan felhős időre számíthatunk, futózápor csak kevés helyen fordulhat elő. A folytatásban erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés is, elszúrtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalban 10 és 16 fok közötti értékeket mérhetünk, délután 22-28 fok várható. A hét utolsó napján többnyire napos, gyengén felhős idő ígérkezik, csapadék csak kis eséllyel fordulhat elő. A hajnali órákban 8-16, napközben 25-30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A következő óra világsztárjai közül a legtöbben már voltak itt nálunk fellépni, hiszen láthattuk már élőben Timbalandot is, és Nelly Furtadót is, a Backstreet Boys többször is, szegény George Michael szintén többször, és hát ugye tavaly évvége óta már Jennifer Lopez is ehhez a körhöz tartozik. Nem is beszélve ATB-ről, aki a Let You Go-val indítja az órát.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Valószínűleg ez már egy örök és megválaszolatlan kérdés maradt, hogy ez a dal kinek tett jót, vagy ki köszönhet többet ennek a dalnak? Adamski, aki írta ezt a dalt, vagy Seal, aki énekli? És hát az is egy jó kérdés, hogy vajon ez a dal akkor is ugyanilyen jó lett volna, hogyha nem Seal énekli, vagy már eleve olyan jó volt maga az alapanyag, hogy igazából tök mindegy, hogy ki énekelte volna fel. Ez akkor is egy örök klasszikus maradt volna. Hogy Adamski van, mi van, azt nem tudjuk. Egy biztos Seal itt volt július 30-án, és brutálisan jó koncertet adott az MVM Dome-ban. Jön most a Kill. Itt a Best 10.

legjobb zenék. A most érkező dal videóklipében George Michael tett egy elég egyértelmű utalást korábbi lemezkiadójára. Hát gyakorlatilag hazugnak nevezte őket. És a városi legendák szerint ezen annyira berágott a lemezcég, hogy ők intézték el, hogy a három díjra jelölt klip végül egyetlen egy szobrocskát se kapjon az MTV Music Awards díjátadó gálán. De a rajongókat nem lehetett megállítani, úgyhogy végül is a közönség szavazást torony magasan ez a klip nyerte. George Michael és a Fast Love érkezik itt a Besten.

Stefan, a legjobb zenék. Állítólag nem a legkorrektebb módon váltak meg Tom Jones-tól a Voice szerkesztői. A következő évadban már nem ő lesz az egyik mentor a forgószékes tehetségkutatóban. A most érkező Cherő Cole váltja őt. Jön a

Best FM a legjobb zenék. 3-4 albumnyi anyag biztosan összegyűlni azokból a dalokból, amelyeket annól a producerek eredetileg Michael Jacksonnak szántak, de aztán végül nem nálal kötöttek ki. Ilyen Justin Timberlake komplett első szóló albuma, ilyen például Madonna La Isla Bonita című dala, és ugyanebben a sorba passzol a most érkező kislemez is, If You Had My Love.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Még nem lélegezhetnek fel az allergiások. Sportágat és hangszert is lehet választani a fővárosban. Helyenként felhősödhet, eső nem lesz. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Melegszik az idő a hétvégén, holnap és holnap után is többnyire napos, gyengén felhős idő várható. Csapadék csak kevés helyen fordulhat elő. Szombaton 24-29, vasárnap 25-30 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Részletes információk az időjárásról a hírblokk végén hallhatók. Három hetes munkarendre tér át hétfőtől az országgyűlés. A parlament jövő héten hétfőn és kedden, egy héttel később pedig hétfőn tart plenáris ülést. Az új renddel az interpellációkra és az azonnali kérdésekre fordítható idő is változik. Az eddigi egy óra helyett másfél óra áll majd rendelkezésre. Október első hétvégéig még vonattal is elérhető a horvát tengerpart Budapestről. Az Adria Intercity szeptemberben is október elején keddenként és péntekenként indul Splitbe, visszafelé pedig szerdán és vasárnap közlekedik. A MÁV csoport tájékoztatása szerint az éjszakai járat idén is népszerű, eddig több mint 8600 utazást regisztráltak Budapest és Split között. Ma ismét benépesült a fővárosban a Merkapcs Sportközpont. Két napon át a mozgásé és a zenéi a főszerep. A budapesti sportág és hangszerválasztóra az ország számos pontjáról várják a gyerekeket. Ma az iskolai osztályok kaptak főszerepet, holnap pedig a családok élvezhetik a sportfesztivál hangulatát. A rendezvényről Kis Gergely kommunikációs igazgató beszélt.
2: Ingyenes rendezvény, több órán keresztül felhőtlen szórakozás a gyereknek kipróbálni sportágokat, nyereményjátékokba részt venni, mini koncerteket meghallgatni, kipróbálni különböző hangszereket és sportágokat, sportági bemutatókat megnézni a nagy színpadon, találkozni bajnokokkal. Szóval mindig történik valami, bemutatók, edukálás, egy nagyon kerek program, és az állandóság egy nagyon fontos fegyverünk szerintem, itt a nagy sportágválasztón és nagy hangszerválasztón.
1: Túl vagyunk a parlagfű szezon legintenzívebb időszakán. Az allergiások számára azonban még nem ért véget a kellemetlen időszak. A hűvösebb idő hatására az ország nagy részén csökkent a levegő pollen terhelése. A Tiszántúlon ugyanakkor a következő napokban még nagyon magas értékeket is mérhetnek, ezért az arra érzékenyeknél továbbra is erős allergiás tünetek jelentkezhetnek. Változóan felhős idő várható, csak kevés helyen lehet futózápor. Holnap erőteljes gomoly felhő képződésre lehet számítani, amelyből elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar. A hőmérséklet a hajnali 10-16 fokról délutánra 22 és 28 fok közé emelkedik. Vasárnap többnyire gyengén felhős napos időre van kilátás, csapadéknak kicsi az esélye. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Betűpárokban érkeznek hozzánk a következő órában az előadók, hogy pontosan mire is gondolok. Hát például arra, hogy a Magna Cum Laude után rögtön jön majd a Morcsiba, a Delightot DJ Tonka követi, a Soul Searcher után jön a Shakedown, Tom Novi után a Tankcsapda, a Black Eyed Peas után pedig Bialex. Egyébként a Black Eyed Peas indítja az órát a Where is the Love-val.
3: Ez a Night Shift a Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. A mai esőt záporzivatart, holnap köd váltja, amúgy marad minden ugyanaz, 26 fokos nappali maximum, szél és front nélkül, és aztán vasárnap egy picikét visszakapunk a nyárból. Nem lesz se csapadék, se köd, se szél, se front, se igazából felhők, cserébe lesz 28 fokos nappali maximum. Országszerte mindenhol.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Ülj mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

Best FM, a legjobb zenék. Vasárnap a Gellért-hegy oldalát érdekes, de inkább azt mondom, hogy vicces járművek fogják majd ellepni, ami miatt az úgymond normális gépjárműveket hát egy picikét korlátozni fogják. Szóval Láda Derbi lesz a Tabánnál, ami miatt tessék elterelésekre és lezárásokra számítani egészen vasárnap este 8-ig.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nehéz időszakon vannak túl a borászok. Még lehet jelentkezni a Teszed akcióra. Autómentes hétvége következik a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Szeptember 22-ig lehet regisztrálni az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra. Az országos szemétszedést október 12-e és 18-a között rendezik meg. A cél az illegális hulladék felszámolása, az önkéntesség népszerűsítése és a környezettudatosság erősítése. A programhoz koordinátorként saját találkozási pont regisztrálásával vagy önkéntesként egy már meglévő helyszínhez csatlakozva lehet bekapcsolódni. Elsősorban kézzel, kesztyűben biztonságosan összeszedhető háztartási hulladékot gyűjtenek. Jelentkezni a szelektálok.hu oldalon lehet. A végéhez közeledik az idei szüret. Az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb időszakán vannak túl a hazai borászok. A tavaszi fagyok és a nyári asszály jelentős terméskiesést okozott. A minőségre viszont nem lehet panasz, mondta rádiónknak Frittmann János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke.
2: A minőség az nagyon jó. Egy-két helyen, ahol megsült a felülő, ott természetesen azokról az ültetvényekről nem olyan a minőség. Mennyiség az rendkívül kevés. 1 millió más a környékén lesz, ilyen kevés felülő 40 éve nem termett. Ott nagy fagykár volt, egy-két ültetvény jól regenerálódott ott is, de van, amelyik nem. A gazdáknak a jövedelmezősége az nagyon megcsapadt. Kékszőlők vannak kint, és nagyon kevés, Tokajban lehet még kint fehér szőlő. Többi borvidéken már csak a fennhagyott ilyen késői szület jellegű termések lehetnek kint, de nagyon elenyésző, 90-95%-ban biztos, hogy kész van a szület.
1: Forgalmi változásokra kell készülni Budapesten az autómentes hétvége miatt. Holnap és holnap után lezárják többek között a Műegyetem rakpartot, a Szabadsághidat, a Vámház körút egy részét, valamint autómentes lesz a Pesti alsó rakpart, Margit híd és Közraktár utca közötti szakasza is. A lezárások a közösségi közlekedést is érintik. Október 23-án ismét megrendezik a Kolonics György emlékfutást Budapesten. A Népszigeten három táv közül választhatnak a résztvevők. Az eseményt 2009 óta rendezik meg a 2008-ban elhunyt kétszeres olimpiai bajnok kenus emlékére. Kolonics György maga is rendszeresen futott, több alkalommal vett részt a Bécs-Budapest ultramaratonon. Változóan felhős időre számíthatunk, futózápor csak kevés helyen fordulhat elő. A folytatásban erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés, és elszúrtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalban 10 és 16 fok közötti értékeket mérhetünk, délután 22-28 fok várható. A hét utolsó napján többnyire napos, gyengén felhős idő ígérkezik, csapadék csak kis eséllyel fordulhat elő. A hajnali órákban 8-16, napközben 25-30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Tegnap előtt, szeptember 16-án ünnepelte 58. születésnapját Marco Antonio Muñiz, akit a világ csak úgy ismer, hogy Mark Anthony, és akinek a létező összes A-kategóriás celeb gratulált tegnap előtt Instán és Facebookon keresztül. Az I Need To Know-jön hamarosan itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best FM, a legjobb zenék, megígérte az Oasis, úgyhogy be is tartja. 27-ben ismét világkörüli turnéra indulnak a fiúk, ráadásul most minden helyszínen többször is meg lehet majd őket nézni. Glasgow-ban, Zsinórban 5-ször, Manchesterben 11-szer lépnek majd fel, de dupláznak még Münchenben, Barcelonában, Amsterdamban, Párizsban, Rómában, Las Vegasban és Bostonban pedig 3-3 bulit tolnak majd a jövő nyáron.

Best of a legjobb zenék, Mucho Mambo volt az első kis lemezük, Mambo Italiano a második. Ezek után joggal gondolná az ember, hogy egy olasz illetőségű duóról van szó. Nem, ízig-vérig Brightoni a két úriember, Alex Rizzo és Elliot Island. Egy kubai zeneszerző, Perez Prado egyik dalának alapjait használták fel ehhez a dalhoz, ami egyébként csak azért nem tudott felkerülni az angol lista élére, mert hogy akkor éppen Lou Bega Mambo No. 5 című dala volt a top pozícióban, ami szintén ennek a bizonyos Perez Prado

Best FM a legjobb zenék. Hozd magaddal azért egy-két ruhát, de majd ott a helyszínen veszünk valamit, ami jól fog kinézni a videóklipben. Ezzel az utasítással indultak el Tájföldre Spillerék, de hát kicsit kihagyták a számításból, hogy a 2 méter 3 centi magas olasz DJ-re elég nehezen fognak majd ruhát találni Bangkokban. Így is lett, úgyhogy a videóklipben látható összes ruha az kivétel nélkül mind Cristiano Spilleré. Ő jön most Sophie Ellis Baxterrel és a Groove Jettel itt a Best FM-en.

Best FM, a legjobb zenék. 30 évet kellett várni az ítéletre, úgyhogy ez a plusz egy hónapos már tényleg nem számít semmit. Keith D. Davis bűnös a Tupac Shakur ellen megszervezett gyilkosság vágyában. Minimum 40 évre számíthat, de egészen pontosat majd október 13-án mond az esküdt szép. Jön.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Egyébként ma, szeptember 18-án van az egyenlő bérezés világnapját, ami a következő óra világsztárjait illeti. A bérezésükben nem nagyon tudunk beleszólni, de egyenlően biztosítunk mindenkinek lehetőséget 11 és éjfél között, úgyhogy Molokóék érkeznek majd a Sing It Back-kel, jön Bob Marley, Funkstar Deluxe-szal és a Sun is Shining-gal, a sor legelején pedig a Safri Duo, Baya Baya-val.
1: Ez a Night Shift a Best

Best of a legjobb zenék, az egymás után érkező két dal gyakorlatilag ugyanazt mondja, picit más stílusban és más szöveggel, de a lényeg mind a kettőnél az, hogy az élet szép. Sun is shining, it's a beautiful day, előbb Bob Marley on Funkstar Deluxe-szal, aztán pedig Michael Bublé, mit a Best-en, a legjobb zenék között.

Best FM, a legjobb zenék. Ennyi volt a péntek, úgyhogy zárom a Night Shift-et is ezzel a lendülettel. Jó bulit mindenkinek, aki most fejest ugrik a hétvégébe. Holnap Hip-Hop és R&B 6-tól 8-ig csatlakozik hozzá majd Slim Fit. Jön Britney, meg megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Right about now. The funk

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Dr. Béres.
2: My name is Victor, you can take a picture.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.